0: teljesítmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették, és azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítása alatt tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek. A rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hídat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változat.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, dr. Békés Anna Máriát köszöntöm, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, örülök neked. Esztétikai orvos, aki nem tudná, Ideál Med Orvos Esztétikai Centrum vezetője is vagy egyben, de hát nem is ebben a minőségedben jöttél most ebbe a műsorba, hanem valami missziósnak hívnálak én szívem szerint, aki mindig valami jó ügy mellé áll. A sport szeretetével örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szervusz András, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ebben az évben is a már megkezdett missziómat tovább folytattam, és egy újabb beteg kisgyermeknek a támogatására fogok most éppen maratont futni, tehát most nem kerékpározok.
1: Most nem is a bicikli.
2: Nem, így van, nem okay. Kerékpározok, de nem hagytam abba az országúti kerékpározást. Azért így a nyár elején így még egy 300 kilométeres Tour de Alföldet azért lenyomtam. Nem hagytam abba, ráadásul az edzésekbe is be vannak építve a kerékpározási edzések is, úgyhogy a felkészülésemet az is segíti, de most maratont fogok futni, és erre készülök.
1: Na jó, majd beszéljünk arról is, hogy miért kell neked ez a sok-sok sport, meg hogy mit ad neked a mozgás, mert őszintén érdekel. De az jobban érdekel, hogy amikor egy jó ügy mellé állsz, és azt mondtam, mert még nem éltek a mikrofonok, hogy szerintem a főváros környéki emberek, vagy a fővárosok biztos, hogy jól ismernek. Azt mondhatod, hogy le is szólítgatnak edzés közben is.
2: Igen,
1: már.
2: Igen. Akár kerékpáron is kiszúrnak az emberek, és kiabálnak az utca túloldaláról, hogy szia doktor Panni, vagy szia Anna Mária.
1: Na, mert hogy olyan közösséget építettél a közösségi médiában, ami abszolút irigylésre mértó egyrészt, de hát kell a jó ügy mellé. A jó ügy mellé kell a figyelem.
2: Így van, ezt nem lehet sajnos elkerülni, nyilván hideget is, meleget is kapok emiatt, de igyekszem csak a...
1: Hideget?
2: Hát néha azt is szoktam, igen.
1: Komolyan?
2: Hát igen,
1: hogy azért, mert odaállsz valaki mellé?
2: Nem azért, mert odaállok valaki mellé, hanem nyilván ugye a felkészüléseimről is posztolok, illetve ezeket is tárolom az embereknek, hogy éppen hol járok, milyen kudarcokkal, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy felkészülés során, mert ugye nem csak arról szól az egész történet, hogy mosolyogva lefutunk egy 42 kilométeres távot, hanem ameddig odáig eljutunk, addig bizony vannak buktatók, vannak olyan napok, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk az edzéseket, vagy amikor éppen hajnalba kell kelni azért, mert nagyon-nagyon meleg van, és máskor nem fogod tudni az edzést végigcsinálni. És ugye ezekről is szoktam posztolni. Lásd éppen a tegnapi posztomat is, ott is kaptam hideget, meleget azért, mert a kulacsomat letettem, és én úgy futok, hogy nem vittem magammal a kulacsot, és ugye ellopták a kulacsaimat, de igazából nem is ezen borultam ki, hogy eltűnt a kulacs, ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hanem ugye az egész héten felgyülemlett feszültség, és az edzéseknek a nehézségei okozták
1: mert
2: azt,
1: hogy ez
2: én
1: nehéz.
2: Ezen kiborultam.
1: Na, tehát akkor mondjuk
2: igen,
1: ki.
2: Persze, persze, nehéz, tehát azért nehéz felkészülni. Nyilván egy héten van 5-6 edzésem, tehát azért az kemény beépíteni a munka mellé, a négy gyerek mellé, úgyhogy ezt azért össze kell logisztikáznom bőven.
1: Na igen, mert olyan könnyűnek tűnik kívülről. Most mondom ezt én, aki életemben nem sportoltam, és ezt mondom is mindenkinek őszintén.
2: Igen, ezt tavaly is megbeszéltük.
1: Na, hát ezt mindig elmondom, de ez olyan, mint amikor itt ül egy jó hanggal rendelkező, vagy kvalitásokkal rendelkező énekes, és akkor kérdezem tőle, hogy mondd már meg őszintén, hogy neked könnyű már az elején nagyot énekelni, vagy az egy erőkifejtés? De ezt most tőled is kérdezem, hogy azért, mert le tudsz majd futni egy maratont, vagy félmaratont, vagy mindenfajta kerékpáros kihívás elé állítod magad, az akkor ezek szerint nem megcsinálod így, csak félvárról. Nem tudod oda kenni.
2: Lehet, hogy oda tudnám, ezt nem próbáltam így. Én a tudatosabbik verzió vagyok, tehát igyekszem tudatosan felkészülni minden megmérettetésre, akár kerékpárosra, akár futási megmérettetésre. Nyilván van segítségem, aki a táplálkozást állítja össze, és megmondja, hogy milyen étrendkiegészítőket kell még pluszban beszednem ahhoz, hogy ezek működőképesek legyenek. Van edzőm, aki segít abban, hogy milyen edzésterv szerint haladjak, és hogyan tudok erre felkészülni.
1: Mind a két sportágban?
2: Szerencsére triatlonos az edzőm,
1: ja,
2: úgyhogy okay. így segít, úgyhogy csak így csendben súgom meg, hogy egy fél Iron Man lesz a jövő évi kihívásom, utána pedig majd egy teljeset szeretnék még.
1: Na de miért kell neked? Miért kell neked ez? Mit ad? Inkább úgy
2: sokat
1: kérdezem, mit
2: gondolkoztam
1: ad?
2: Már ezen, mert ezt a kérdést nekem feltették mások is, hogy miért kell ennyit sportolni. Jól érzem benne magam. Kikapcsol. Amikor sportolok, az igazából az én időm. Tehát olyankor nem szól hozzám senki, nem beszélget velem senki, én egyedül szeretek futni is, és egyedül szeretek kerékpározni is, tehát nem a beszélgetős verziót szoktam nyomni, és ilyenkor a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, a saját életemnek az esetleges nehézségeit azt sokkal jobban meg tudom oldani.
1: Tehát akkor találod ki a megoldásokat?
2: A megoldásokat is igen, illetve azt, hogy merre haladjak tovább az életben, azt is igen.
1: Akkor ez egyfajta meditáció. Csak közben
2: is,
1: mozogsz.
2: Így van, így vadban mérve, igen.
1: Oké. Ezt abszolút értem, és elfogadom jogos. Az, hogy ott vannak a közösségi médiában a te szimpatizásaid, szurkolóid, az plusz löketet ad? Hogy sokan támogatnak ebben lájkokkal, posztokkal, hozzászólásokkal?
2: Igen, mindenképpen ad egy plusz löketet, és nem csak azért csinálom, hogy magamat hájpoljam, hanem azért is, hogy megmutassam azt, hogy 50 felett is van élet, 50 felett 4 gyerekkel is el lehet kezdeni a sportot, és lehet benne eredményeket elérni, és nem feltétlen kell ezeket az eredményeket másokhoz mérten, de saját magunkhoz mérten, ha már eredményt érünk el, és saját magunkhoz képes tudunk fejlődni, az azért ad egy akkora plusz löketet, hogy az élet minden területén sokkal sikeresebbé tudunk válni egyébként.
1: És mellé a plusz jó tékonyság, az hogy jött? Most a tavalyi volt az első, vagy már korábban is voltak?
2: Korábban is voltak. Hát én több mint 10 éve vagyok a leukémiás gyermekekért alapítvány felügyelőbizottsági tagja.
1: Azt tudom, de hogy ilyen nagy vállalások?
2: Máshogy voltak a vállalásaim. Sportteljesítmény mellé én a tavalyi évben az 50. születésnapomra tettem mellé az első ilyen vállalásomat, de nyilván ezzel hagyományt teremtek, és most már egyébként a gyerekeim is csatlakozni fognak majd ehhez a jótékonysághoz, úgyhogy ezt már így családilag fogjuk csinálni. Igen, azt gondolom egyébként, hogy ha már a gyerekeimnek is példát tudok mutatni, és ezáltal ők is beállnak. Szeretnék, és beállnak mögém, vagy egy külön utat választanak ebben a jótékonyságban, akkor ez már megérte.
1: Ki most a támogatott, aki mellé odaálltál, ezt mondjuk el?
2: Pontosan vasárnap volt, tehát július 18-án volt a 6. születésnapja Rékának. Őneki agydaganata van, ami márciusban derült ki. Glioblasztómája van, és hát azért ők önnekik sokkal nehezebb így a gyógyulás felé vezető út, mert még egyelőre a gyógymódot azt nem tudjuk, hogy hogyan lesz, és hogyan fog tudni felépülni.
1: De támogatni kell őt ezen az úton,
2: igen,
1: az biztos.
2: Igen, így van. Ráadásul külföldi gyógykezelésre lesz szüksége, úgyhogy mindenképpen. Igen.
1: Oké, hogy mi a menete, hogy téged támogatni lehessen?
2: Körülbelül október 18-án lesz ugye az Amsterdam maraton, amin indulni fogok. Ez előtt egy hónappal fog megnyílni az a támogatási felület, amin keresztül Rékát, illetve a családját lehet támogatni. Tehát majd olyan szeptember eleje és közepe környékétől lehet majd támogatni közvetlenül Rékáikat, addig pedig nyilván a bankszámlájukon keresztül akár meg lehet közvetlenül is tenni.
1: Meg addig neked fel kell készülnöd.
2: Hát így van, tehát ez a legnagyobb feladatom ebben az időben, hogy egyrészt felkészüljek, másrészt pedig be tudjam mutatni nektek Rékát, hogy miért is kell őt támogatni, miért van szüksége arra, hogy az emberek mellé álljanak és támogassák az ő gyógyulását.
1: Na most ugye nyáron hívtalak ebbe a műsorba, hogy mesélj arról, hogy ebben a nagy melegben is lehet és kell is edzeni?
2: Kötelező, tehát
1: jó,
2: ez nem kérdés.
1: Mert annyian
2: kérdés,
1: mondogatják itt körülöttem, hogy ja, de hogy fogok ilyen melegbe semmit.
2: Ez így van, tehát ilyen melegben, mint amit napközben van, nem csinálunk semmit. De ezért kellünk 3:30-kor, hogy 4 órától már mehessen az edzés, amikor még elviselhető a hőmérséklet. Én csak reggel tudok edzeni, este nem, ugyanis annyira felpörget az edzés, hogy akkor utána nem tudok aludni. Úgyhogy én inkább a hajnali kelést választom, és reggel edzek.
1: És akkor hogy van most neked a futás? Azt arra ki, tehát most nincs kerékpár egyáltalán? csak.
2: De van, be van illesztve igazából az átmozgató edzéseim, hiszen ugye, ahogy kerékpározunk és pörgetjük a lábat, az nagyon jól tudja az izomlázat is csökkenteni, úgyhogy így...
1: Tehát kell.
2: Kell, kötelezően kell. Okay. Ott van, igen.
1: Oké. Okay. Illetve a másik, amit, hogy most nyilván nem akarok oda férfiakat terelni, ahol te edzel, de hogy ez városon kívül vagy belül van?
2: Amikor itthon vagyok Pesten, akkor városon belül szoktam edzeni.
1: Tehát lehet edzeni városon belül.
2: Természetesen, igen, de csak kint edzek, tehát ugye nem bírom a futópados edzéseket, meg a zárt légteret, tehát abban így meg akarok fulladni mindig, úgyhogy inkább akármilyen hideg van is, mondjuk télen, akkor is kint edzek inkább.
1: Aha. De hát erre gondolom minden évszaknak megvan a maga előnye, hátránya, amire fel lehet készülni.
2: Igazából maga a külső hőmérséklet is egy edzési
1: kihívás,
2: vagy egy edzési feltétel, így van, mert ugye nyáron a nagy meleggel küzdünk, télen a hideggel kell küzdeni, hogy hogyan tudod, ugye milyen rétegeket vegyél fel magadra, hogy az edzés végén se legyél lefőve, és tök jól tudja csinálni az edzési terved. Tavasszal, ősszel, az esővel, egyebekkel, széllel, tehát azért minden évszaknak megvan a maga kihívása, de pont ettől szép ez az egész.
1: Aha. Mennyit segít a te munkádban ez a fajta fittség, egy erőllét?
2: Hát rengeteget, tehát minél nagyobb az állóképességem, azt a munkában is tudom kamatoztatni.
1: Uh-huh. Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként? Most a doktor Panni, értem meg, hogy amikor ügy van, akkor szólnak, vagy egyébként ügyön kívül is megállítanak?
2: Ügyön kívül is megállítanak, igen. Tehát ugye még a Réka támogatási periódus az igazából nem kezdődött még el, majd ennek most lesz ugye a bemutatkozó videók és egyebek. Tehát az még nem kezdődött el, úgyhogy támogatáson kívül
1: hát
2: is megállítanak.
1: Hát csak látom, az van, mert akinek mondtam, hogy te fogsz jönni, egyben mondta, hogy ja, aki mindig támogat valakiket, vagy odaáll jó ügyek mellé. Tehát
2: azért örülök, hogy ez így
1: elterjedt.
2: Igen,
1: a fejekben.
2: Ez így jó.
1: Ez van a neved mellé. De emellette egyébként szépészettel foglalkozol.
2: Így van.
1: Mit tapasztalsz, hogy hozzád egyébként kik férfiak, vagy hölgyek járnak inkább?
2: A pácienseim 80%-a hölgy, de azért 20%-ban férfiak is ellátogatnak a rendelőbe.
1: És mit látsz, hogy ők például sportolnak? Úgy átlagban, mondjuk 10 emberből mennyi? Mondja azt, hogy ő is.
2: 10 emberből 4.
1: Csak?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Szerintem több.
2: Nem, sajnos én úgy veszem észre, hogy nagyon alacsony egyébként a sportolási arány, de egyébként figyelj, nem kell messzire menni, kimész a strandra, vagy akár a Balatonpartra, és csak így leülsz, és elkezded nézni az embereket, és kezd el megszámolni, hogy hány túlsúlyos van a környezetben.
1: Na mennyit számoltál, mert te most majd, hogy nem onnan jöttél, nem a partról ide.
2: Igen, a Balatonpartról érkeztem. Hát figyelj, én ez a 40-60%-os aránytól rosszabbat mértem. Tényleg? A Balatonparton, igen. Tegyük hozzá, lehet, hogy ez csak azért van, mert ugye külföldiek is megfordulnak, tehát legyünk optimisták. Nem tartom egyébként valószínűnek, de rosszabb volt az arány, igen.
1: Na, de hát, ha hallgatnak minket, sőt, biztos, hogy hallgatnak minket olyanok, akik talán játszanak a gondolattal, de lehet, hogy lustábbak, hogy legyőzi őket amit tudom én, micsoda, mi győz le ilyenkor, amikor nem indulnak el, de te inkább arról mesélj, kérlek,
2: a kifogások
1: hogy...
2: győzik le
1: hát akkor, na, de igen. Te hogyan tudsz ezeken túllépni?
2: Világéletemben ilyen voltam. Tehát, hogyha kitűztem magam elé egy célt, akkor én azt megcsináltam
1: tüzön-vizen.
2: Ez így van, tehát ez egy belső késztetés is.
1: Egy belső igény.
2: Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mozogni és valamit csinálni szerintem mindenkinek, minden korosztályban kell. Ott van édesanyám, és róla is beszéltünk ugye tavaly, hogy ő azért... a halálból jött vissza, tehát ő 3 hónapon keresztül a klinikai halálállapotában volt, és aztán felült a szobakerékpárra, és elkezdett mozogni. Most jelen pillanatban pilátesz edzésekre jár, úgyhogy térprotézise van. Igen, tehát a térdelős feladatok azok kicsit nehezen mennek, de ő is meg tudja csinálni, és érzi azt, hogy ha mozog, akkor sokkal jobban érzi magát, sokkal fittebb, 75 éves egyébként, és sokkal nagyobb a teherbírása is.
1: Uh-huh. A gyerekeid sportolnak? Azt értem, hogy folytatják, igen. De mindenki már most alapozza a jövőt.
2: Mindenki sportol, igen. Van egy focista fiam, van egy szertornász lányom, országúti kerékpározik a legkisebb fiam, és Spartan Racingre készül a legnagyobb fiam, most októberben egyébként, úgyhogy ő ezzel fog hozzácsatlakozni ehhez a jótékonysági ügyhöz, és ő is Ironmanre készül egyébként.
1: Hát szívből gratulálok hozzájuk, de ugye ez egyértelmű volt náluk, hogy ezt ők viszik tovább?
2: Szerintem igen, ebben nőttek bele. Tehát látják azt, hogy én sportolok, látják azt, hogy ez mennyi energiát és mennyi lehetőséget

0: akkor is edzel? Vagy igen. Ott kimaradhat?
1: Nem. Ott nincs sem. Olyan, hogy tényleg? Kimaradhat, igen. Egy pihenő napom van, ez a hétfő, de egyébként minden nap van edzésem. Igen. Aha. Tehát én komolyan veszem azt, hogy erre a maratonra fel kell készülni, és ezt nem engedem meg saját magamnak.
0: Ja, jó, persze, hát ez a felkészülési időszak, de értem azt is, hogy fegyelmezett ember vagy, meg az is voltál, de tényleg van olyan, hogy felkelsz, és a hátad közepére nem kiválod ezt az egészet?
1: Igen. Ráadásul utálok futni, úgyhogy ez így még inkább hozzátesz. Igen. Még inkább rátesz egy lapáttal.
0: Miért ezt? Miért pont ezt?
1: Hogy miért pont a maraton?
0: Igen.
1: Így felkeltem, miután ugye a bicikliben megcsináltam a Balatonkört, így felkeltem, és akkor nehogy már a futás fogjon ki rajtam, tehát utálok futni, na hát akkor nézzük már meg, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, és akkor így jött az egész.
0: Menjünk közelebb hozzá.
1: Menjünk közelebb hozzá, és 400 méter volt az elején, amit le tudtam futni, tehát az figyelj, az semmi, tehát, és akkor is azt hittem, hogy ott fogok meghalni, és kész, nem bírom tovább, és innen jöttem föl addig, hogy már egy fél maratoni táv azért megvan.
0: De hogy van ez, hogy ha nem tudsz lefutni egy hosszabb távot, akkor ez mennyi idő a felkészülés? Tehát most te mióta?
1: Figyelj, október végén kezdtem el futni.
0: Tehát egy év akkor?
1: Egy évvel ezelőtt október, igen, tehát 20-25, október végén kezdtem el futni, akkor kerestem edzőt mindehhez. Így van. Januárban lefutottam a 10 kilométert.
0: Aha, oké. Okay.
1: Elfelejtettem, mi a neve, mindjárt
0: eszembe. Nem baj, majd eszembe jut.
1: A Zuzmara futófesztiválon futottam 10 kilométert, majd pedig márciusban a Vivicsitán félmaratont.
0: Őrület. Egyébként az edző, ő miben tud segíteni? Tehát ő ott van veled konkrétan a futásokon?
1: Nem, nincsen ott velem konkrétan a futásokon, de nézzünk teljesítménydiagnosztikát, látja a pulzustartományomat, látja a lépéshosszomat, a magasságát a lépéseinek, tehát egy csomó mindent tudnak most már mérni ezek a kütyümütyük, amikkel fel vagyunk szerelkezve, és látja azt is, nekem az volt az érdekes, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor azt mondta, hogy minden edzésen végére írja kommentet. És ő nem azt fogja nézni, hogy fú, ezt most nagyon jól megcsináltam, vagy hogy ezt most mit fogok írni, hanem a hangulatát fogja nézni annak, hogy hogyan írom én ezt le. Tehát, hogyha rossz volt, vagy nem úgy ment, akkor is ezt milyen szavakkal fogom leírni, mert ő ebből pontosan fogja tudni azt, hogy milyen lelkiállapotban vagyok. Igen. Igen, és ennek mérten tudja majd a következő heti edzéstervet kiírni.
0: Na de a lelkiállapotot azt mi befolyásolja? Most nem a nappalokra értem, hanem a kifejezetten az edzésben. Tehát az tud keményebb lenni egy edzés, és akkor az
1: vannak
0: az
1: is,
0: hatással.
1: Tehát lenne. Igen, vannak is keményebb edzések. Van, amikor már tudom,
0: tehát nem mindegyik ugyanolyan.
1: Ne, abszolút nem, nem. Tehát nem az van, hogy most el kell kezdeni futni, és akkor egy órát, vagy másfél órát fogsz futni. Nem. Hosszú edzések egy maratoni felkészülésben nekem most kezdődtek el, és minden vasárnapra vannak kiírva a hosszú edzések. De előtte 40-50 perces edzések vannak, de időnként abban jobban belehalok, mint a hétvégi hosszú edzésbe.
0: Mm, elhiszem. Jó. A motivációról még pár szót. Tehát aki követnek téged, őket át tudod fordítani, vagy kattintani? Főleg egy ilyen állapotban, amiben mondjuk én is vagyok, hogy induljanak el? Szerintem... Mit tapasztalsz? Miket írnak neked?
1: Ezt tapasztalom, hogy igen, tehát, hogy nagyon sok ember az én példámon keresztül kezdett el akár kerékpározni, akár futni, vagy bármilyen mozgásformát választani. És nekem ez a legnagyobb siker, hogy tudok motiváló lenni az emberekre, és mindig azt mondom, hogy nem olyan eredményeket kell feltétlenül elérni, mint amit én, vagy nem olyat kell kitűzni magunk elé. Legyenek azok apróbb célok, de azokat vigyük véghez, és ne szégyeljünk segítséget kérni. És igenis azért írom meg én is azokat a nehéz napokat, amik vannak az életemben, hogy lássák az emberek, hogy nem mindig csak mosolygással telik el egy-egy nap, hanem bizony kőkemény szenvedések is vannak mögötte. És ez adjon erőt nekik ahhoz, hogy ez másoknál is megvan, de ezen túl lehet és túl is kell lépni.
0: Na hát most ezzel a beszélgetéssel is remélem, hogy egy picit a holdponton igyekeztünk lökni, aztán majd gyere vissza, amikor...
1: Őszintén nem csak másoknak a holdpontján, a sajátomon is ja, kellett, mert igen, nekem most volt egy holdpontom, így van, igen.
0: Na,
1: igen,
0: hát akkor örülök úgyhogy... neki, hogy ráéreztem, hogy mikor kell...
1: Erre most nagyon...
0: mikor kell hívni, és szívből gratulálok egyébként.
1: Köszönöm szépen.
0: Az alázathoz, a kitartáshoz, meg ez az egészhez, amit rendülete, vagy a rendíthetetlenséghez talán ezt is mondhatnám, tanuljanak Pannitól, kedves hallgatóink. Dr. Panni, hogy találunk meg a közösségi

0: A Békés Anna Mária a Facebookon, és Dr. Panni az Instán és a TikTokon.
1: Oké, na megtalálunk minden, hogyan ez a lényeg. Örültem neked, vigyázz magadra.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon drukkolunk, meg segítünk, amiben tudunk. A hallgatókat is erre kérem, és Pannitól most elköszönök, vagy Anna Máriától, kinek hogy tetszik. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, meglepetést ígértem, és igen, egy nagy meglepetés. Nagy Andrea, aki itt van most, fotós, természetfotós, meg hát egy nagyon komoly misszió képviselője, aki pánikbetegeknek segít. Örülök neked, hogy jöttél, nem először vagy ebben a műsorban. És reméljük, hogy nem is utoljára, mert hát egyrészt most kezdem a mondhatnám, hogy a legaktuálisabb, de ami a kulturális programokat illetett, hiszen mégiscsak egy kulturális programajánlóban vagy. Természetfotókiállítás a harmadik lesz ez már. Nem is akárhol, az Arénában, itt Budapesten, az Aréna Mallban, úgyhogy szívből gratulálok ezért. Ez nagy, nagy dolog, hogy ezeket össze tudod hozni. Hát itt panaszkodik mindenféle művész, hogy nincsen kiállításra, te meg már a harmadikat csinálod.
2: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Hát nem es a cél, úgyhogy azért örülök neked. Na, ez még ugyanarrébb van egy picit, mert szeptember 19-e, de óriási dolog, hogy megint lesz. Megvannak már a képek?
2: Nagyjából megvannak, de még ugye folyamatosan fotózok, tehát azért vannak még célok.
1: Ja, hogy csinált folyamatosan.
2: Így van. Ugye az ország különböző pontjáról viszek majd megint képeket, csak most megint más lesz a tematika, mint az első két alkalommal, és igazából ez a nagyobb kihívás számomra, hogy mindig más tematikát próbálok összehozni. Aha. Ugye az előző kiállításnál ugye az volt a rész a nagynak a...
1: Aki állít a témája.
2: Igen, köszönöm szépen, bocsánat. Az volt a témája, ugye, hogy minél több kisvároskát bemutassak az országból.
1: Gyakorlatilag... Hát itt Pesten mi jó, hogy elhoztad a vidéket.
2: Így van.
1: Ide a fővárosba.
2: Most egészen más lesz a tematika, de mivel ez meglepetés, ezért ezt most annyira nem várom, mert annyit mondanék, hogy a négy évszakkal kapcsolatos most a tematika, úgyhogy egy kicsit most arra megyünk rá, hogy...
1: Bocsánat, izgalmas.
2: Igen, de így is azért vidéki képek is lesznek bőven, tehát azért ezt nem hagyjuk el.
1: Jössz-mész egyébként folyamatosan?
2: Igen.
1: Helyes. Ugyanaz a lendület van, meg a kedv, meg a hangulat benned, amikor fotózol? Vagy egyre jobb?
2: Igazából egyre jobb. Tehát most már valójában ismerősöm, aki azt mondja, hogy nálam már beteges. Tehát ez is egyfajta terápia, mint azt ugye beszéltük már, mikor régebben itt voltam nálad. És ez még inkább az lett. Tehát gyakorlatilag most már nem csak az van, hogy jó, hát menni kéne, mert fotózni kéne kellene az anyag, hanem ha azt érzem, hogy picit rosszabb kedvem van, akkor most már van, hogy az ékönyvet is olvasok, hogy minden más eszközhöz is nyúlok, de a fényképezőm az első, hogy jó, akkor most hol nem jártam még, akkor menjünk oda, és akkor fotózzunk. És gyakorlatilag, hogy beérek az adott városba, én már azt érzem, hogy átszellemülök, és csak az érdekel, hogy most mit lehet lefotózni, és nem azt, hogy most mi a problémám egyébként.
1: De az egész országot lefeded?
2: Igyekszem. Még van egy pár szürke folt, de azért igyekszünk ezt megoldani.
1: Óriási. No, hát azt mondod, hogy terápia, és igen, tényleg beszéltünk erről, hát minden művészet terápia.
2: Így van.
1: Nálad egyébként a terápiát azt pont a pánikbetegség miatt kell használni?
2: Sajnos, igen.
1: Mert te mióta vagy pánikbeteg?
2: Hát pont idén nagykorú a pánikbetegségem, ezt szoktam mondani, ugye 18 éve.
1: Komolyan? Olyan régóta?
2: Igen. Hát ugye ennek is vannak hullám völgyei meg hegyei, tehát valamikor abszolút nem lehet észrevenni. Valamikor meg ugye vannak mélypontok, és igazából a mélypontokból az nagyon jól ki tud rángatni ez a fotózás is.
1: De ezt nem tudták kezelni eddig nálad? Vagy
2: folyamatosan kontroll alatt van, tehát azért odafigyelek én is. Járok különböző terápiákra is időközönként, csak ugye, ahogy az orvosok szokták mondani, túl sok a beteg, túl sok az orvos, vagy túl kevés az orvos.
1: Ja, értem.
2: És nem mindig olyan a kapacitás, hogy az embert, hogyha már jól vagy, akkor onnantól kezdve elengedik a kezedet, és akkor amíg nem vagy rosszul, addig oké. És ez jó, mert nekem is években mérhető állam Istennek lekopogom, hogy amikor jól vagyok, az az időszakom.
1: Tehát az is tart évekig.
2: Igen.
1: Jaj, de jó.
2: Hála Istennek ez már így van.
1: Na, örülök neki, és azért beszélünk, vagy ugrálunk a témákban, mert tulajdonképpen nálad minden mindennel összefügg.
2: Igen.
1: Tehát az, hogy van egy pánikbetegség, hát abból alakult ki végül is a művészet.
2: Igen.
1: Hát hiszen ezt terápiás célra, ahogy elmondtuk, elkezdted használni. Hoztál nekem ajándékot, egy kis csoda szatyorkát, ami no panic, vagy uralhatod a félelmeid logóval van ellátva, és ez tele van mindenféle ilyen, hát ilyen repi ajándék cuccokkal, no panicos toll, no panicos kitűző, hűtőmágnes, tehát ebben minden van.
2: Igen.
1: Minden csoda, meg még ez
2: pohára
1: meg pohára lát itt. Szuper. Te csináltad a logót?
2: Igen.
1: Na, tehát van egy missziód, ez a lényeg, amikor segítesz a mondhatom, mi sorstársaidnak?
2: Igen, pontosan ez a lényeg. Igen.
1: Hogy bevonulsz egy stúdióba, és akkor beszélgetsz tehát podcast sorozatot indítottál. Hasonszörű, de hát nem csak pánikbetegeknek, mert szerintem ez hozzátartozóknak is zseniális, tehát akik érintve vannak, meg akik nincsenek is érintve, még sose tudni, hogy mikor lesznek, és nem kívánjuk senkinek, hogy természetesen érintve legyen, de hogy legalább legyen elképzelése arról, hogy ez micsoda. Hol tartasz most a folyamatban?
2: Hát először is nagyon szépen összefoglalhatod, köszönöm. Igen, pont ez a lényege, hogy nem csak a sorstársaimnak szeretnék segíteni, és hangsúlyozom, hogy én minden adásban is mondom egyébként, hogy itt a saját tapasztalataim alapján segítek. Tehát nem könyveket szeretnék én itt bemutatgatni, meg jó van, amikor ez is vagy módszereket mutatok be, de a saját tapasztalataimon keresztül. És igen, az érzékenyítés is egy nagyon fontos része, hogy ugye a hozzátartozóknak is, vagy bárkinek tudjak ebben segíteni. A saját példámból is kiindulva, hiszen 18 év alatt rengeteg szólt, hogy akár egy kolléga megijedett, hogy most mit csináljon, ha én rosszul lettem, vagy akár egy családtag. És pont azért, hogy tudják jobban ezt kezelni, hogy ilyet látnak, ne az legyen, hogy akkor ott hagyják, vagy a tévhiteknek megfelelően azt mondják, hogy jó, őrült, vagy hisztizik, vagy valami, amit tudjanak neki segíteni, akár csak egy szóval is, vagy bármivel.
1: Ja, mert hogy ilyeneket megkaptok hamar?
2: Igen, tehát azért vannak
1: ilyenek. A tünetek miatt?
2: Igen. Aha. Mert hogy gyakorlatilag egyrészt, hogy mindenkinek más a tünet együttese, de például nekem is van olyan pánikbeteg ismerősöm, akit, hogyha nem tudnám, hogy pánikbeteg, látom egy roham alatt, azt hiszem, hogy részeg, mert annyit látok, hogy céldül, dölöngél és összecsuklik. Aha. És ugye, bocsánat, de sajnos ilyenek az emberek, tisztelt a kivételnek, hogy akkor elmenjünk mellette az utcán, hogy jó, van részeg, majd akkor kihozanodik, lesz vele valami. És közben lehet, hogy csak egy poár vízke neki, hogy egy jó szó, és már ő is mehetne tovább a dolgára.
1: Értem. No, hát azt mondtad, feljogosítottál, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofonokat, hogy elmondhatom a kulisszatitkait ennek a beszélgetésnek. Ugye sokat szorra jött össze ez a beszélgetés. Igen. Mi itt a Déli pályaudvarnál található a stúdiónk, te a főváros teljesen másik részéről jössz, a pesti oldalról, és hogy azért ehhez nagy erőfeszítés kellett neked, hogy így ide át tudj jönni.
2: Hát
1: metró, mivel jöttél? Metróval egyébként? Vagy
2: nem, két trollival meg egy busszal.
1: Na, hát
2: az egy metrót elkerülje.
1: Ja, értem, hogy az egyáltalán nem játszik.
2: Mostanában nem, igen, és ez is például a pánikra egy kicsit visszacsatolva, hogy az egyik általános tünet majdnem minden pánikbetegnél egyébként ez az utazástól való félelem. Aha. És igazából ez is, az, hogy ide jöttem, is egyfajta terápia, meg ez a határátlépés, hogy akkor egyrészt azért, mert veled nagyon jóban vagyok, és tényleg egy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt ülhetek már másodszor nálad. Én is köszönöm. És ez is volt egy ilyen cél és egy motiváció, hogy de hozzád bejövök, és akkor így igazából így az egész úton ezt mantráztam, hogy nem lehetek rosszul, mert én most Andráshoz megyek.
1: De jó, tehát akkor három átszállás.
2: Így van.
1: Na, remélem visszafelé meg az itteni élmények fognak vissza.
2: Az biztos.
1: Visszarepíteni a város másik részére. De hogy mennyien vagytok? Van erre valami statisztikai szám?
2: Hát ebbe az a legdurvább az egészben, én is ezt ugye, amikor elkezdtem a podcast sorozatot, elkezdtem ezeknek utánézni. Statisztikailag, akik regisztrált pánikbetegek, az idézelesen kevés, mert Magyarországon nincs még 200 000 sem, és ne is legyen. Viszont rengeteg olyan, nekem is az ismertségi körömben rengeteg olyan pánikbeteg van, aki viszont nem kér szaksegítséget, és éppen azért nem is tudjuk róluk, hogy pánikbeteg hivatalosan. Uh-huh. Tehát azt mondják az orvosok is, hogy igazából a lakosságnak most már több, mint a negyede pánikbeteg, csak nincsenek regisztrálva.
1: Atyaik. Tehát, hát ami miatt most mi egyáltalán beszélünk egy rádióműsorban arról, hogy valakinek podcastja van, az egyrészt azért van, mert egy művész vagy, aki, ha jól tudom, ott is veszed fel a podcastokat?
2: Igen, igen.
1: Ott az arénában.
2: Igen,
1: bent.
2: Igen.
1: Mert ott van egy stúdió, amit én nem tudom, hogy ez bárki használhatja, ha időben
2: igen, lefoglalja. Igen, időpontot kell igen foglalni, és gyakorlatilag onnantól kezdve teljesen önellátóan fölveszi magának az ember, otthon meg kell még vágni, tehát az utómunkát ott viszont minden nekünk kell
1: tehát
2: itt csinálni.
1: Ez egy társadalmi munka, amit te válasz, tehát teszed bele az energiát, a tudást, a tapasztalatot, meg az időt.
2: Igen.
1: Nagyon
2: igen.
1: Fontos. Azért, hogy segíts másoknak, igen. És ez meg egy óriási dolog, úgyhogy persze, hogy támogatjuk, ráadásul ott vannak a kiállításaid is, tehát tényleg össze igen. Van kötve a művészet a segítséggel. Egyébként szoktad a fotóidat mutatni nekik?
2: Eddig még nem, viszont hogy az összekötésre én is rákapcsolódjak, még ez nem lett lefixálva, de jövőre van tervben egy no panic találkozó pont ezen a helyen, ahol viszont kiállítás is lesz egybe. Tehát ez kifejezetten csak ennek a no panic podcast sorozatnak a követőinek első körben, hogy ilyen kis workshop, ilyen kis személyes találkozó, akik eddig így levelezgettem, meg így írnak a YouTube-ra kommenteket, hogy lássuk is most már egymás szemtől szembe, és akkor úgy viszek ugye nekik képeket is, hogy ugye akkor a fotózást is bemutassam, hogy ez nekem miért terápia, mert erről is szoktam azért velük beszélgetni.
1: Na hát, és ami miatt még örülök neked, mert azért ez egy nagyon komoly közösségépítés. Ez egy nagyon komoly közösségépítő küldetés, amit te képviselsz. Tehát nem elég, hogy teret adsz a sorstársaknak, beszéltek a problémákról, ismeretterjesztés, hanem még lesz egy ilyen találkozó is, ahol összeszeded őket. Hát gondold el, hogy milyen világot élünk, hát nem mindenki a messengeren tartja meg a telefonján a kapcsolatot, lassan már a rokonaival is, de hát azért kellenek az ilyen találkozók. Ami egyébként a kiállításaidra is igaz, meg akár ezekre a találkozókra is. Milyen a visszajelzése a te missziódnak?
2: Megmondom, ezt én lekopogom nagyon jó eddig, kis léptékben haladunk, de haladunk.
1: Hát az a lényeg.
2: Igen. Én úgy indultam neki, hogy ha már egy embernek tudok segíteni, akkor jók vagyunk. Igazából ugye a YouTube-on még nincs nagy követőszám, viszont ugye van ennek egy Facebook oldala is, és ott viszont meg privátban már több emberrel van, akivel folyamatosan tartom a kapcsolatot. És nagyon aranyosak, mert amikor így, most nekem is volt nemrég egy mélypont, egy picit visszavonultam, egy-két hétről beszélünk csak, de már jöttek az üzenetek, hogy minden rendben van.
1: Igen.
2: És akkor így egymást támogatjuk már, így az ország különböző pontjából már írnak, így rám ismeretlenek, hogy tetszett ez az adás is, de jó, és követlek. És olyan is volt egy idősebb hölgy, ugye nevet direkt nem mondok itt sem a sorozatban, sem a podcast sorozatban sem, mert ugye én ezt így vállaltam, hogy gyakorlatilag rám írt egy idős hölgy, hogy elkezdte nézni a podcast sorozatot, véletlenül jött vele szembe, és ő most jött rá, hogy ő már évtizedek óta valószínűleg pánikbeteg, csak ezt eddig senki nem mondta neki. És akkor gyakorlatilag az én tapasztalataim által így próbál most önmagán segíteni, hogy akkor mégsem őrült meg ő sem, hanem csak egyszerűen idézősen csak, még nem tudott róla, hogy neki ez a baja, úgyhogy ilyen szempontból, hogy oda-vissza támogatjuk egymást, úgyhogy ez a része már így mondhatnám, hogy akkor a küldetés teljesítve.
1: Abszolút, abszolút. Egyébként ez nálad is így volt, hogy amikor elkezdődött 18 éve, ez az egész, akkor fogalmad nem volt, hogy ez micsoda?
2: Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát ugye én, nekem a mamám meghalt, egy nagyon jó kapcsolatom voltam mamámmal, és nekem az első 2-3 hét az úgy nincs meg, pedig levizsgáztam pont az nap, amikor ugye mamám meghalt, nem is emlékszem rá, és a következő ilyen igazán tiszta kép, tehát ilyen agyiködnek hívják ezt, a következő tiszta kép, ami megvan, egy 2-3 hét múlva, hogy én a pszichiátrián ülök, és ott közlik, hogy pánikbeteg vagyok, és én elkezdtem nevetni, hogy tök jó, de az egyentelen mi? Addig nem is hallottam ezt a szót, pedig kiderült egyébként, hogy van a családban több is, aki pánikbeteg, de nem tudtam róla, hogy ez létezik, és akkor ezt én nagyon sötéten festette le a pszichiáter, arra emlékszem, tehát jól megijesztett, hogy innentől kezdve nem leszek soha többet boldog, innentől kezdve nem lesz minőségi életem, és felejtsek el mindent, és csak a gyógyszerek lesznek, meg a gumiszoba, meg na mindegy, tehát így először megijedtem. Aztán persze elkezdtem utána nézni, hogy ez pontosan mit jelent.
1: És közel nincs a gumiszobának.
2: Hála Istennek nincs, tehát van az a fajta, és igen, de hála Istennek nincsen, és azt veszem észre, hogy minél jobban haladunk előre a korban, nem csak az én tapasztalataim nőnek, hanem hogy egyre több helyre lehet nyúlni, hogy így mondjam. Tehát egyre több a pszichológus is, meg a pszichiáter is, meg mindenki, a könyvek jelennek meg már ezekről a témákról. Vagy a pániknak is több alfaja van, ugye? És gyakorlatilag egyre több workshopra, bármire el lehet menni, hogy az ember saját magán is segítsen, hogyha éppen szaksegítséget úgy nem szeretne kérni, hogy most beüljön mondjuk egy pszichológushoz. És éppen az egyébben jövök rá én is, és ez az én csatornának is a lényeg, hogy nem feltétlenül kell ebbe belehalni, tehát sajnos van, aki igen belehal, de ez hála Istennek, ez nagyon lekopogom elenyésző.
1: Világos, ritka. Most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hogy találjuk meg a te csatornádat. Mit kell beírni?
2: A YouTube-ról csak annyit kell beírni, hogy No Panic, és ugye Facebookon is el lehet érni, az pedig No Panic YouTube csatorna, két külön szoba, oda is mindig felrakom az aktuális videókat, illetve oda még plusz segédanyagokat is rakok fel, amiket én készítek, így mondhatnám azt, hogy ilyen képekkel illusztrálva az aktuális adásnak a mondani valóját.
1: Szuper, tehát No Panic, illetve a fotós oldalad, az is van?
2: Fotós oldalam külön most nincsen, ugye Simán Nagy Andreaként vagyok fent, ugye a Facebookon, és oda is rengeteg képet felszoktam azért tölteni.
1: De a No Panicról át tudunk kattintani hozzád?
2: Igen, igen.
1: Oké. Hát kedves hallgatóink, keressék, kövessék, szeressék Andit, azt a sok-sok energiát, amit beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, arra kérem önöket. No, hát itt most nézem egyébként a természetfotó kiállítás programját, itt minden lesz projektoros vetítés, akkor a képeid jönnek egymás után?
2: Így van, de azért fizikálisan is lesz kiállítva, tehát állványt is viszek azért. Csak ugye most ez megint egy ilyen modernebb kiállítás, de a kettőt ötvözve az úgy bevált, ugye az előzőben is.
1: Még meglepetés program is lesz.
2: Így van, így van.
1: Ez valami fellépés?
2: Nem mondhatom.
1: Na
2: meg.
1: Jó,
2: gyere el és meglátod.
1: Oké. Szeptember 19 Arénamal, kedves hallgatóink, és 2 órától van egyébként, vagy lesz a természetfotós kiállítás. Mennyi képet készítettél? Összeszámoltad már? Ez több ezer, gondolom.
2: Hát több 10 000 most már az elmúlt évek alatt. Tehát pont
1: az egész országot körbejártad?
2: Hát még nem minden, de azért különböző pontokat igen igyekszem úgy csinálni, hogy ne csak egy régióban legyen. Még azért vannak ilyen kis bakancslisták helyek.
1: Hogy választod ki a helyeket? Mi alapján döntesz?
2: Hát először ugye általában az szokott lenni, hogy amit így tudom, hogy a városom már hallottam, tehát hogy valaki mesélt, hogy itt jártam, ott jártam, illetve ilyen szempontból nagyon jó az internet, mert beszoktam néha írni, hogy ha mondjuk nincs kedvem messzebb menni, hogy legszebb kiránduló helyek Budapest környékén mondjuk. És akkor így kilistázza, és akkor onnantól megyek tovább, és akkor így igazából más fotósok által is szoktam nézni, hogy ilyen is volt, mert úgy mentem el valahol kirándulni, hogy néztem a különböző fotós csoportokban, és benne vagyok, és akkor felrakják, hogy hú, itt milyen jó fotókat lehet csinálni, és akkor megnézem, hogy hú, várjál, hol is van ez, jó, nincs is olyan messze, akkor lemegyünk.
1: Úgyhogy... Mi az, ami megkülönböztet téged a többi természetfotóstól? Kell, hogy legyen más szemléletmódod, látásmódod, vagy más, hogy láttasd az adott helyet?
2: Szerintem kell. Megmondom össze, hogy mindannyian máshogy fotózunk. Van, aki nagyon abban hisz, hogy fekete-fehér képeket kell, mert akkor az úgy retro. Nagyon sokan viszont telefonnal fotóznak, én viszont ugye rendes digitális fényképezővel fotózok. Igen, én ebben nagyon hiszek, hogy a fényképező az az igazi, hogy én az állítom be. Igen, tehát én állítom be a fényeket, mindent, és nem utólag ugye retusálgatok. Az is néha kell persze, tehát előfordul, de én nagyon abban hiszek, hogy inkább ott állok egy 10-15 percig, akár egy kis bogárka fölött, hogy én állítsam be a fényt, hogy jó, mint hogy utána utómunkával oldjam ezt meg, úgyhogy én eddig azt vettem észre meg a visszajelzések alapján, és ez az, ami nekem úgymond a különlegességem, hogy én nem abban hiszek, hogy okostelefonnal mindenben van állítva, és kettőt kattintok, hanem én úgymond megdolgozok azért, hogy legyen egy jó kép. Ebbe is belefektetem az időt, energiát.
1: Abszolút. De hát digitális, ugye, tehát annyit fotózol a kártyára, amennyit gondolom akarsz.
2: Így van. Volt már, hogy egy nap alatt betelt egy egész memóriakártya, úgyhogy...
1: De elszállni nem szállt el.
2: Még nem. Nem, ne is szálljon,
1: csak már hallottam ilyen sztorikat. A pályatársaktól.
2: Igen, ezért viszek mindig tartalékban mindent, amit lehet, hogy ja, helyes, mindenre is felkészülök.
1: Helyes. Tehát a természetfotózásban van külön kedvenc szegmensed? Tehát, hogy épületet? Vagy mit tudom én, tényleg a tájat szereted inkább?
2: Hát megmondom össze, ami nekem nagyon, nagyon nagy mániám, ugye én a virágokat imádom, azokon belül is inkább a tulipánokat, hogy mindenféle, minden színből kell nekem, tehát nem elég, hogy csak sárga legyen, meg csak piros, akkor kell szerezni feketét, akkor láttam, hogy valahol lehet kéket is, tehát minél több fajta, de inkább a virágok így. Illetve nekem, ami nagy mániám, és ezt nem tudom megfejteni, lehet, hogy ami előző életből jön, vagy nem tudom, hogy vízparton legyen egy pad, és a kettőt együtt lefotózni. Mert az valahogy annyira egy ilyen nyugalom sziget számomra, hogy abban is annyiféle fotón van már, hogy egyszerűen a naplementébe, most akkor ilyen pad, olyan pad, tehát, és ugye arra is odafigyelek, hogy persze nagyon fontos, hogy maga a táj egysége is jó legyen, tehát nem úgy kell képzelni, hogy most egy kuka mellett fotózok, vagy ilyesmi, tehát az egész egy olyan hangulata legyen, hogy az ember azt érez, hogy oda le akarok ülni, és akkor egy kicsit úgy megnyugszok egy percre.
1: Na, hát ügyenek is nem minél többen, mert hát kedvet csinálsz hozzá ezzel is, tehát azért ez egy komoly misszió a fotózás is, mert egyrészt tényleg kedvet csinálsz a helyekhez. Tehát ha valaki beleszeret egy-egy képbe, akkor utána valószínűleg el fog menni.
2: Igen, volt már erre példa.
1: Na,
2: igen.
1: Hát azért mondom, hogy ahol még nem járt. Most egy picit ugrunk megint a No Panic-ban, a vendégeid mit mondanak, hogy például őket mi húzta ki a mélypontokról?
2: Ez változó, mert gyakorlatilag ugye van, akinek csak a szaksegítség segít, tehát hogy elmegy egy pszichiáter, ezért pszichológushoz. Ugye a kettő között van különbség, egyébként majd erről is hamarosan lesz egy adás a No Panic-on. Valaki azt mondja, hogy önmagán tud csak segíteni, mint hogy én is igyekszem legtöbbször önmagamon segíteni, például egy fotózással, vagy valaki mondjuk verseket ír, ugye azt is szoktam én is, vagy valaki mondjuk énekel, tehát ilyen teljesen öngyógyító módon. Valaki viszont meg azt mondja, hogy ő neki azt segít, hogy eljár mondjuk csoportosan egy csoportterápiákra, és akkor úgymond a közösség ereje húzza föl. Illetve most már tényleg ott tartunk, hogy most már egy pár hónapja megy ez a No Panic csatorna, és van már olyan ismerősöm, pont a napokban üzent, és mondtam, hogy megkönnyeztem, és ebből fogunk csinálni egy külön kis podcastet, hogy kirakjuk, hogy ő mondta, hogy úgy kellett föl rossz napja, és neki No Panic-ot kell hallgatni. És képes volt az eddigi adásokat újra meghallgatni, hogy én mit mondok, és folyamatosan azt érezte, hogy hú, ez is most így ráigaz, hú, akkor ezt még nem próbálta, ő kipróbálja. Tehát gyakorlatilag a módszereket, amit most is hangsúlyozok még egyszer, az általam és nekem bevált módszerek, tehát ez nem készpénz, nem azt jelenti, hogy mindenkinek be fog válni. De amit esetleg még nem próbált, ő azt mondja, hogy kipróbált, és hú, ez most neki segítette az adott pillanatban, tehát van még egy mankom, ezt tud nyúlni. És igazából itt ez a lényeg szerintem, hogy egy kicsit így egy ilyen mankót adjak a sorstársaimnak, illetve amit te is mondtál, ez elején is fontos hangsúlyozni, nem csak nekik, hanem a hozzátartozóiknak, hát persze, és a környezetüknek.
1: Nem hogy... tudják, hogy mit csináljanak.
2: Igen.
1: Csomószor.
2: Vagy hogy kell-e bármit csinálni. Igen. Ez sem minden.
1: Na, hát én azt kívánom neked, lassan a végén vagyunk, mint jó társaságban, ugye hamar elmegy az idő, hogy hogy tényleg minél több találkozási pont velük, a minél több nézőt természetesen, meg hát hiszen együtt erősebbek vagytok közösségben. Tehát én biztos, hogy valami hivatalos forma felé vinném ezt az egységet, vagy ezt a, vagy próbálnám ezt az egységet valamilyen fajta, akár no panic, mit tudom én, mi kell hozzá, egyesület, vagy nem tudom.
2: Hát valami ilyesmi, igen, már én is gondolkodtam.
1: De a lényeg, hogy minél több segítőt köréd, akik ezt a missziót még jobban tudják támogatni. Úgyhogy kitartást kívánok, meg jó utat hazafelé, ez fontos. Tehát kedves hallgatóink, no panic, ezt kell beírni a YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhova, és akkor megtalálják a videókat, illetve ott Nagy Andreát is keressék, akinek a természetfotóit, meg mindenfajta képeit szívből ajánlom önöknek. Egyébként ő portrékat is készített, ilyen téren is szabad, meg lehet őt keresni. Vigyázz magadra!
2: Köszönöm szépen.
1: És sok csillogó szempárt neked ott a képernyők előtt, meg az arénában bent, az aréna malban, mert akkor nagy baj nem lesz, tiéd is. Csillogni fog az örömtől. Az kedves biztos. Hallgatóink, Anditól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Békés Anna Máriának, vagy Dr. Panninak és Nagy Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokív gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 214 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8200-zal, egy év alatt 66 ezerrel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyolfelhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Száz nyolc.

0: Sláger FM.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Mohai Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikái a reflex élmények, és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényében valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Óriási fejlesztésre készülnek Esztergomban. Nyomozást rendeltek el a nemzeti konzultáció ügyében. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, a mindegy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Arról is írtak, a déli körvasút második ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket. Mindkét híd 109 méter hosszú és 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. Nyomozást rendelt el a budapesti gazdasági ügyészség hűtlenkezelés gyanúja miatt a Tisza párt nem létező adóemelési terveiről szóló 12 milliárd forintos nemzeti konzultáció ügyében. A konzultáció kivitelezői között ott van a Balázsi Gyulához köthető cégcsoport, a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Az ügyben egy magánszemély hűtlenkezelésre hivatkozva tett feljelentést, a rendőrség azonban ezt elutasította. Indoklásuk szerint a konzultáció kérdései nem közvetlenül feltétlenül a párt állítólagos programjairól szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A budapesti gazdasági ügyészség végül nem a bíróságnak terjesztette fel az indítványt, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését és elrendelte a nyomozást. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy nagyszabású akció keretében 364 fegyvert foglalt le, amelyek egy részét a magyar-szlovák határon, másik részét egy budapesti lakóházban és egy szerszámboltban találták meg. Az ügyben három férfit gyanúsítanak lőfegyverrel való visszaéléssel, köztük egy 55 éves örmény állampolgárt, aki a józsefvárosi piacon működő szerszámboltjában árusította az illegális fegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd Magyarországra szállították, ahol azokat a magyar jogszabályok szerint éles lőfegyvernek minősülő módon alakították át. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, nagyon szeretem, amikor megtelik élettel a stúdió, és többen is vannak, pláne ha két gyönyörű hölgy látogat meg engem. Hadd menjek ABC sorrendbe, jó? Bódis Rékát köszöntöm nagy szeretettel, akivel tök más pozícióban találkozgattunk életünk különböző pontjain. Örülök neked, mert te még itt a mikrofonom előtt nem ültél.
3: Nem, de már néztelek kívülről.
1: Az biztos. Igen. Örülök neked, hogy itt vagy.
3: Én is nagyon.
1: És a barátnőnek is, Veszelinov, Anna Máriának, Maricának.
4: Üdvözöllek, szép estét.
1: Még nem találkoztunk sem az életben, sem az étterben. Milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik. És az sem véletlen, hogy ti így ketten érkeztetek. Élményprogramot találtatok ki. Hát mondanám, hogy a fővárosi embereknek, de nem csak nekik, mindenkinek. Akinek szüksége van egy kis, na mire? Felüdülésre? Töltődésre? Energiára? Jobb irányra az életét tekintve? Vagy egy élményre, ha már élményprogram? Vagy mindre így?
3: Mindre
1: valaki,
3: így.
1: Valaki szólaljon meg.
3: Mindre így. Ahogy így ebben a sorrendben, ahogy elmondtad, élményre van szükségük az embereknek, főleg ebben a mai rohanó világban, mert szerintem annyira fölpörgetett az élet, hogy néha tudni kell leállni, elcsendesedni, és élményeket kell gyűjteni. Persze gyűjtsünk pénzt is, de főleg a pénzünkön élményeket. Mert
1: na oké, de
3: kevesebb.
1: Ha valaki jó állapotba kerül, akkor utána pénz is jön, nem? Legalábbis én azt vettem észre, hogyha
3: hát
1: jól
3: van.
1: Vagy,
3: így.
1: Akkor úgy rendeződik minden körülötted. Tehát akkor mi lehetne azt is mondani, hogy igen, pénz is?
3: Igen, pénz is. Igen, mert hogyha megemelkedik az energiaszinted, sokkal lazábbá válsz, és ezáltal... Ha a vonzás törvényéről beszélünk, akkor mindent bevonzasz az életedbe.
1: De azt most az elején tisztáznunk kell a beszélgetésnek, hogy nem spiri
3: nem.
1: Az, amit ti kitaláltatok. Tehát most nehogy azt gondolják, ha már a titkot
3: így
1: meg a vonzás
3: van.
1: Törvényét mondtad, hogy ez valami spiri varázslat, mert nem erről van szó, hanem szeretnétek a hétköznapok rohanó embereit egy picit...
3: elcsendesíteni.
1: Hát kizökkenteni ebből az őrületből, amit szerintem mindannyiunkra ráfér, és az elcsendesedés is, ami meg nem egyenlő a spirivel.
3: Valahogy az emberek elfelejtik azt, ugye hajszolnak mindent, nagyon felgyorsult a világunk, és elfelejtik azt, hogy egy icipicit megálljunk és élvezzük. Ahogy mondtad, hogy mi kitaláltunk valamit, ez nem egy új keletű dolog.
5: inkább az a megközelítés.
1: A csomagolás?
5: A csomagolás. Nem feltétlen, mert mi tartalmat, ugye mi folyamatosan fejlesztjük, ez annyira üzletszerűnek hangzik így, de folyamatosan fejlesztjük ezt a programot, és mi egy régi, egy ősi dolgot gondoltunk újra. Most ennek nagyon nagy divata van, és akkor majd elmeséljük, ugye, hogy miről is van szó, de gyakorlatilag az, ahogy mi a vendégeket fogadjuk, ahogy mi a vendégekhez állunk, szerintem az a más.
1: Uh-huh. Hangterápia? Ha nem?
5: Nem terápia,
3: hanem koncert.
1: Hangkoncert? De akkor minek nevezzük akkor, élménykoncertnek?
3: Igen, egy hangfürdő.
1: Hangfürdő, aha.
5: Ez egy hangutazás. Ezt most gondolj, hogy mi úgy szoktuk kommunikálni, ugye? Csak hogy maradjunk a szakmaiságnál. Úgy szoktuk kommunikálni, hogy ez egy hangutazás, egy koncert, egy különleges helyszínen.
1: Hol és mikor ezt mondjuk el most az elején, hogy megmaradjon a
5: amit mi csinálunk, az lebegő hangtávfürdő koncert, a lebegő hangtávfürdő élményprogram, és ugye a lebegést azt mi a vízen...
1: Uh-huh. Értsék jól a hallgató.
5: Igen, igen, vízen nagyon kényelmes, vastag matracokon lebegve élvezhetik a vendégek.
1: Na, a dátumot?
5: Ja, hogy mondjátok. A következő, há, hogy július 25-e, Budaörsi Városi Úszoda. Nagyon-nagyon várjuk, mert egy különleges helyszín. És egyébként annak, ennek is megvan a varázsa. Most gondold el az autópálya, vagy ugye a kivezető igen. mellett, egy elcsendesedést fogunk produkálni. Szóval...
1: Hát ez azért zseniális, amit most ti elkezdtetek, mert nem kell elvonulni erdőbe, meg mindenfajta mezőre, vagy mit tudom én, hova jönnek, mennek az elvonulósok, de nem a város közepén szoktak elvonulni általában. Tehát ki sem kell mennünk a városból.
3: Ez így van. De azért vidéken is jelen vagyunk.
1: Hát na-na, örülök annak is.
3: És hát pénteken Szentesi Városi Fürdőben lesz ugyanez a hang.
1: Ja, hát itt most már az egész országra kiterjesztettétek a csápjaitokat?
5: Azért nem is szólaltam meg rögtön, mert elgondolkodtam, hogy ugye rögtön Budapest, megint Budapest központ.
1: Hát oké, ez a rádió Budapesten szól, persze, hogy...
5: így van, de várjál. Tehát, hogy mi úgy valljuk, hogy vidék, nem Budapest az ország motorja, viszont uh-huh. vidék a szíve.
1: Oké, ez is igaz.
5: Én is vidéki vagyok.
1: Tehát, hát szerintem mindenki. Aki ebben a stúdióban, mindenki vidéki.
5: Igen, legyünk büszkék rá, és mégis Budapesten vagyunk. És mi a Dél-Alföldön kezdtük el ezt a hangtávfürdő koncertet, és hihetetlen élmény egyébként, hogy a vidékiek ilyen nyitottak voltak rá. Tehát ezt nem kell túlmagyarázni, kíváncsiak voltak, eljöttek, és nagyon jól érezték magukat, és több mint hát 60 fővel uh-huh. produkáljuk most a külső medencében ezeket a koncerteket, három terapeutával, és mindig egy kicsit.
1: Na, látod, már csak van terapeuta, hát és
5: persze.
1: leszóltál, hogy ez
5: jó, hát
1: terápia.
5: Hogy nevezzem, hangszálkezelő? Nem, hát hangtálterapeuta.
1: Na, milyen vagyunk. Jótékony hatásai vannak ennek a hangutazásnak?
3: Nagyon jól regenerálja a sejteket. Uh-huh. Akik azért úgy elfáradtak, és ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, azt fölenergetizálja. Nagyon jó kiegészítő kezelés tud lenni egy orvosi kezelés mellett, és még egyszer hangsúlyozom, kiegészítő. Nem uh-huh. helyette, hanem kiegészítő kezelésnek.
1: Nyugtat?
3: Igen, abszolút. Igen.
5: Jótékony hatással van, ugye a hang, a rezgések, ugye ez egy bizonyos számú rezgéssel, de ebben ne is menjünk bele uh-huh. mélyen, ugye ezt szoktuk mondani, hogy bárhol vagyunk, hangok és rezgések vesznek körül. Ezek jótékony rezgések, amire szükségünk van. És ezek ugye az agyhullámokra és az idegrendszer, a gyógyulási folyamatokra, a sejtre, mindenre jótékony hatással van. Stresszoldó, blokkokat old, ugye... szoktunk küzdeni a terápia jelleggel. Ugye mi a különbség a terápia és a hangfürdők között? A terápiánál, amikor a fém hangtálakkal körbevesszük a testet, sőt, rá is pakolunk ugye a testre, rá helyezzünk a testre hangtálakat, és ott konkrétan ugye a rezgéseket a testén keresztül érzi. Uh-huh. Itt sem tudjuk kikerülni ugye a rezgéseket, sőt, ugye a víz viszi a rezgést, a hangot, szóval nem mondom, hogy ugyanaz a hatás éri, de a hatás...
1: De mégis csak hasonló.
5: Igen, uh-huh. igen.
3: De az élmény mindenképpen ugyanaz. Ez a hűha.
1: Tehát itt az élményen van a hangsúly.
5: Így van. Így van.
1: És én azért is örülök annak, hogy jöttetek, meg meséltek róla, mert szerintem a mai világban, amikor mindenki a telefonján éli a közösségi életet, sokszor a családi meg a baráti kapcsolatokat is itt ápolgatjuk. Nagyon fontosak az ilyen közösség teremtő, közösségépítő találkozások, amiket ti szerveztek. Tehát itt barátságok alakulhatnak, meg minden.
5: Igen, de úgy, hogy egyedül is eljöhetsz. Tehát ez egyfajta közösség, de mégis egyedül vehetsz részt rajta. Tehát egyik sem kötött. Uh-huh,
1: nem kötelező ismerkedni.
5: Nem társasági program, de ott vagy egy hasonló gondolkodás hát a közösségben.
1: Lényeg. Ez a lényeg, hogy azonos
3: gondolkodás. De a végén azért ugye meg szoktuk vendégelni a vendégeinket egy hűsítővel, és azért kialakulnak csapatok, csoportok, beszélgetések, és azért azt viszont meg jó látni, hogy nem a telefon a rögtön az első, hanem a kommunikáció egymással szemben.
1: Hogy tervezitek? Most akkor, ha maradunk a Pesténél, július 25, ugye a Budaörsi?
3: Így van.
5: Városi úszoda.
1: Városi úszoda, és utána minden hónapban lesz, vagy többször is egy hónapban? Mi hát a terv?
3: Több helyszínen is Budapesten.
1: Tényleg?
3: Így van. A következő helyszínünk az a Konrád Ferenc úszoda lesz.
1: Na, minden úszodát meg kerületet végig fogtok látogatni?
3: Reméljük, hogy nyitottak lesznek a fürdőigazgatók és úszodaigazgatók erre a programra.
1: Hát ez nekik is egy különlegesség.
5: Mindenféleképpen ez egy, ők is kíváncsiak. És furcsa, hogy ugye férfiakkal kell általában tárgyalnunk, a nők mindig nyitottabbak az ilyen dolgokra, de a nyitottság megvan.
1: Résztvevőként is nyitottabbak a hölgyek? Tehát kik mennek hozzátok elsősorban?
3: Egyelőre még azt gondolom, hogy igen, de vannak férfiak, és képzeld el, hogy vannak házas párok, akik együtt jönnek. És ez is olyan jó látni, hogy együtt. Ez hát egy közös
1: csapatépítés valahol ez is.
5: Igen,
3: családépítés.
1: Családépítő is.
3: Igen, igen.
1: Ti mikor próbáltátok ezt először? És rátok, hogy hatott. Most kérdezem, akkor bocsánat, Marisa, azért a Rékát, mert őt régebb óta ismerem, hogy te mindig egy két lábbal álltál a földön. Én azt sem tudom, hogy a spiri világban te valaha hittél-e. És tudom, már elmondtuk, hogy ez nem spiri, de mégiscsak közelít ahhoz.
5: A halak érzedben. Vagyok. Halak vagyok, okay, tehát bennem megvan a kettősség. Ugye a két lábon állás is, ezért én egy indirekt dolgot csinálok abban, amiben ugye a másik lábbal állok.
1: Hát meg egész régóta. Sokat foglalkozom már halak cápákkal is. Az üzleti élet cápáival.
5: Így van. 15 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy még régebben, Bársony Bálint a Momhultban csinált hangutazást, és akkor volt arról szó, hogy én komolyabban foglalkozom majd ugye ezzel a témával, és engem elvarázsoltak. Ugye ott zenészek voltak jelen, többen voltak, és engem beszippantott ez az egész dolog, és utána beleszerettem egy hangszerbe, aminek a neve a handpan. Uh-huh. És én már mellette ugye ezzel foglalkoztam, ilyen zenéket hallgattam, imádom a Tina Turnernek a, hogy mondják, ezt ilyen mantra, uh-huh. három órás, nem tudom hány órás mantra.
1: Nem is tudtam, hogy van neki.
5: Figyelj, hallgass meg, szédület, isteni. Okay. És tehát én erre mindig is nyitott voltam, de nem ölelgetek fákat, viszont vonz a természet, a vízért odáig vagyok, nem fekszem a földre, a föld energiát, de járok túrázni, és imádom a természet hangjait, a színeket, a szellőt, mindent. Tehát a nyitottság mindig is megvolt. Az pedig, hogy utána mi hangterapeuták lettünk, az viszont üzleti alapon döntöttük el.
1: De most azok lettetek?
5: Azok. Természetesen azonnal elmentünk egy képzésre, és ezt végigcsináltuk. Egyrészt az, hogy tudjuk azt, hogy mit adunk el, másrészt azt, hogy adhassunk.
1: Uh-huh. Marica, neked az adás? Az régi?
3: Hát nem. Egy időben kezdtük a Rékával, ezt a történetet. Nem is tudom, a vízzel való kapcsolódásom az gyerekkori. Aha. Én buvárúszó voltam,
1: ja.
3: És hát elég komoly szinten is, tehát versenyeztem is, és nemzetközi versenyeken vettem részt, és nagyon-nagyon sokáig. Tehát a víz, az nekem, azt szoktam mondani, hogy az éltető erőm, uh-huh. meg a víz az a biztonsági zónám. Tehát ami a vízben történik, az csak jó lehet. Uh-huh. És nekem innen a vízzel való kapcsolódásom. Hát a spirituális világ, hogy hiszek-e benne, vagy nem, egészségesen egy bizonyos balanszban igen. Tehát vannak dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, és, de azért elfogadom. Azért vannak túlzások, azzal nem tudok azonosulni, hogyha valaki túlzásba viszi ezt az egészet. Uh-huh. Bár én mindig azt szoktam mondani, hogy az egészséges egyensúlyt azt megtartva, akkor minden jól tud működni. Ez is.
1: Jó, erre figyelni kell. Akár segítetek is benne? Ezzel az élményprogrammal?
3: Én azt
1: az egyensúly
3: gondolom,
1: az meg legyen,
3: igen,
1: az ember életében?
5: Ez a cél.
3: Ez a cél, így
5: ez
3: van.
5: A célunk, igen.
3: És például különben, most így megfigyeltem, mert azért nagyon sokszor nem tudunk figyelni, tehát így kívülről, de már vannak visszajáró vendégek.
1: Komolyan?
3: Igen.
1: Na, hát ez már, pedig nem olyan régen kezdtétek,
3: igen,
1: ugye?
3: Igen, januárba kezdtük.
1: Na, ez szuper.
5: És képzeld el, hogy fizikálisan látható az eredmény is. Volt már olyan, aki sírva jött le a matracról. Tehát benne oldódott.
1: És azonnal.
3: Valami. Igen.
1: De jó. Igen. Na, olvasom, azt írjátok, mondjátok, az alapmisszió az egészség megőrzés, tudatos életmód, mennyire nem vagyunk tudatosak egyébként, csak mondom zárójelben, hosszan és egészségesen élni.
5: Így van.
1: És ehhez az alaphoz nem találtátok
5: hosszan,
1: meg.
5: Hosszan egészségesen, nem hosszan és egészségesen.
1: Igazad van, hosszan egészségesen. Jogos. Oké, okay, igen. Jó, igen.
5: Ez a célunk.
1: Milyen fontos az egy.
5: Ez az egy szó.
1: Szóval, igen.
5: Számunkra ez egy esernyő. Szóval itt mi még nem állunk meg. A lebegő hangtávfürdő, ahogy mondtuk is, ugye, ez egy projekt. Uh-huh. De ezen kívül az a tervünk, hogy ez minden irányból, étkezés, a uh-huh. relaxáció, az alvás,
1: minden
5: módon. És eljutassuk olyan emberekhez is, akik még nem vették észre, sajnos nagyon sok velünk egykorú halálozott el, és én gondolom azt, hogy ez a túlzott stressz.
1: Uh-huh. Biztos vagyok benne, hogy ez az alapja. Az a mottotok, hogy érezd jól magad, és ti ezt élménykörítésbe teszitek, hogy jobban átmegy.
5: Igen.
1: A fő üzenet. Mert a tudatosságot azt elkezdték egyébként gyakran mondogatni, de nem tudják az emberek hova tenni, hogyan legyenek tudatosabbak, mert az melót jelent. De az élménye lehet, hogy könnyebben átmegy. Az üzenet.
5: Igen, és mi rutint szeretnénk uh-huh. kialakítani ebből. Tehát ahogy mondod, hogy a tudatosság, akkor nevezzük rutinnak. Hogyha már ilyen kis apró lépés rutinokat tudunk az életükbe tenni, akkor úgy gondoljuk, hogy
1: na de ehhez segítenetek kell, hát egyedül nem fogja.
5: Hát ezért.
1: Ezért jó, amit elkezdtetek.
3: Adtunk hangot ennek a
1: az előbb a szót belét folytottam, meg van még, amit szerettél volna mondani, vagy már elment, jó?
5: Már 50 okay. pluszosan, hogy lenne már meg, amit 2 másodperccel előbb mondtam.
1: Na jó, de ez tényleg fontos, hogy nem hagyjátok magatokra, mert a legtöbb módszer az mondja az okosságokat, és aztán old meg magadnak, ahogy akarod. Hát hogy? Kösz, hogy oldjam meg? Nem vagy ott velem a hűtőszekrénél, meg a mit tudom én hol.
5: Igazából, hogyha azt mondom, akkor mi egy csatornát biztosítunk most számukra, egy eszközt, amivel könnyebben megy, de itt neki jelen kell lennie, tehát mi nem tudunk helyette dolgozni.
1: Na de akkor
5: ott, a hangtálat.
1: Oké, de ott vagytok.
5: Ott, igen. Persze.
3: Meg sokan mondják azt, hogy nem tudnak kikapcsolni, meg nem tudják magukat elengedni. És én erre mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, csak akkor nézzék ki a fejedből. Nem baj, ha pörög az agyad, attól a hangtálak teszik a dolgukat, és uh-huh. dolgoznak.
1: Tehát a jótékony hatásukat, igen, azt így is úgy is.
3: Így van, azt így is úgy is kifejti. Így
1: tehát
3: van.
1: Én, aki mondjuk belealszom nagyon könnyen mindenbe, akár meditációkba is, attól még, ha én ott a matracon feküdnék, ugyanúgy eljutna a tudatomig?
3: Így van, minden? És a meditáció is, hogyha megy, és elalszol, nem baj, attól az teszi a dolgát, mert a tudattalattidba azért szépen beszivárog.
5: És látjátok, pont ez, ami megdöbbentő, hogy még egy ilyen koncertre is úgy jönnek el, hogy rettegnek, hogy mit kell csinálniuk. És mi mondjuk semmit. És a matracokat úgy engedjük a vízre, ugyanis itt nem kell vízbe menniük a vendégeknek. Tehát finom, kellemes pamut ruhába, vagy amiben jönnek, felfektetjük őket a matracokra, mi toljuk be őket a vízre.
1: De akkor és úszni ugyanígy... se kell tudni?
5: Nem.
1: Nem. Tényleg?
5: Ez egy matrac ágy, tulajdonképpen egy légágy, ami nagyon kényelmesen végig utazza.
1: Akkor az nagy ágy, hát ha nem, is, nem esik le róla az ember.
5: Hát persze. Aha. Igen. És utána pedig ugyanígy kimenekítjük őket a vízről, tehát ugyanígy kihúzzuk őket, de amikor vízre bocsátjuk, akkor annyit mondunk, hogy jó pihenést kívánunk.
1: Jó, különleges tényleg.
5: Igen.
1: Az egész. Most azon gondolom, hogy én hogy tudnék ráfeküdni erre a matracra.
5: Van egy technikánk.
1: Jó, hogy ezt megmutatja mindenki. Oké. Okay.
5: De választásod nincs, tehát csak úgy, ahogy mi mondjuk.
1: Ah, jó, oké. Okay. Azért vagytok ott.
5: Így
1: segítsetek
5: van.
1: Ebben az egészben. Mi lenne a cél? Mi van előttetek vízióként? Hogy ebből akár napi szinten legyen?
3: Igen, mindenképpen.
1: Hát mi az ajánlott egyébként? Mennyiszer menjen el az ember?
3: Mennyiszer akar, nincs káros hatása.
5: Ez hangfürdő. Uh-huh. A terápiánál szokták azt mondani, hogy 5 alkalom, de ugyanúgy, mint a masszázsnál, hogy 5 alkalom, és akkor hetente ugye az első 2-3 alkalom, inkább a 3 alkalom, utána lehet 2 hetes kihagyásra. Ezt hetente, 3 naponta, ez olyan, mint amikor beteszed egy jó zenét, és hallgatod.
1: Uh-huh. Igen, ezen gondolkodtam pont, hogy a hallgatóknak, csak gondoljanak bele, hogy amikor a medencében, akár a strandon ott vannak, és szól a zene, mert mindig szól a zene, hogy az már mennyi pluszt hozzá tud tenni a naphoz. Na, ezt most képzeljék el meditatív állapotban.
5: Igen, a csillagégbolt alatt, mert ugye zárás után sötétben, tehát már mire befejezzük az 1 órás programot, addigra sötét lesz. És csak képzeld el, hogy csak a gyertyák égnek.
1: Hát ezt
5: a lámpások. Hát igen, a fáklyák, mert ugye ezt is visszük. Tehát mi megadjuk a módját, a hangulatát illóolajokkal, hogy érezzék, vagy füstölőkkel éppen, és hozzá pedig a természet.
1: Tehát az élmény az ilyen szempontból, az nem csak egy ilyen hangzatos valami, hanem tényleg élményt adtuk.
5: Igen, igen, igen. Betakarjuk őket, mert ugye ilyenkor, amikor elkezdenek lenyugodni, akkor egy kicsit ugye...
3: Lelassul a pulzus, és fázni fognak.
5: És fázhatnak.
3: Vagy mert fázhatnak.
5: Hát igen, a 35 fokos nyári
1: fástól. Korhatár itt nincs egyébként?
3: Nincs.
1: Ugye gyerekek is mehetnek?
3: Igen. És képzeld el, hogy most a legutóbbi algyői hangtárfürdőkön volt egy spazmussal született kisfiú oxigénhiánnyal. És tudod, ők ilyen izomgörcsük van, tehát meg ilyen izommerevségük, meg...
1: Tehát pont nem a matracra való.
3: De, és képzeld el, hogy fölrakta az anyukája, meg a, tehát ketten két kísérővel jött a kisfiú, fölrakták, hát nekem azért ugye a szívem szorult, mindegy, fölrakták a matracra, és egy görcs volt a kisfiú, és ahogy elkezdődött, és elkezdte hallgatni ezt a hangfürdőt, szemmel látható volt
1: látni,
3: a kisfiúnak kinyírt. Az ellazulása, és ugye ezeknél a gyerekeknél, meg hát akik ugye felnőttek is, azért ez a spazmusos történet és az ellazulás az nagyon fontos, és, és ez viszont nagyon-nagyon jó ez nagyon-nagyon hát jó sok érzés
1: ilyet,
3: volt.
1: Sok ilyet kívánok nektek. A végén vagyunk már, jó társaságban repül az idő, azt mondjátok meg, hogy hol találunk meg benneteket, milyen néven, tehát ha információra van szükség.
3: Facebook és Instagram oldalunkon az a nevünk, hogy Mind Body Spirit. És most már jó, mert másodiknak dob föl minket a Facebook.
5: És még utánunk van egy olyan, hogy összhang. Mert ez is sokat jelent.
1: Mind, Body, Spirit, összhang.
5: Így
1: megtalálnak Bódis Rékát és Veszelin Ovanna Máriát, Maricát?
3: Igen.
1: Maricát keressék, jó szívvel.
5: És várjuk szeretettel, Andris.
1: Engem
5: van
1: is?
5: Dupla
1: matracunk. Ja, jó, köszi. Július 25 a Budaörsi Városi Uszodában találkozhatunk, meg az összes többi helyen. Köszön, vigyázzatok köszön. Magatokra, sok csillogó szempárt.
3: Köszönjük szépen.
1: Akkor nagy baj nem lesz, a többieké csillog, a tiétek is.
3: Igen.
1: A hölgyektől most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sítahajó az Erzsébet híd Budai híd főjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutatómentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sérülést a hajótesten, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Sajtóhírek szerint a balesetet az okozta, hogy az aszály miatt nagyon alacsony a Duna, és emiatt ütközhetett a Táltos nevű sétahajó a part közelében lévő köveknek, a hajótest pedig több helyen megsérült, így pillanatok alatt elárasztotta a víz. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utasa biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbusz érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Csődbe ment a Varta. Csődöt jelentett a világhírű gyár, kétfelé osztják a pár éve még a német ipar egyik legjobbjának számító vállalatot, írta a Kronenzeitung. A cég tulajdoni hányadának fele jelenleg egy

0: osztrák befektetőnél, a másik fele pedig a Porsche tulajdonában van, és az elmúlt években folyamatosan forrásokat kellett pumpálniuk az elemgyárba, hogy működőképes maradjon. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, újabb izgalmas téma, ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, mint az első részben. Természetesen, és pontosan tudják, hogy ennek a műsornak az egyik specialitása, hogy az alkotók, a vendégek villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak, nem csak a kilincset, de a mikrofont is, és változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Ezt én rendszeresen elmondom, amikor az az úriember érkezik ide hozzánk, aki filmrendező, illetve a Daligog művésztelep vezetője alkotóként. Arra tette fel az életét, hogy továbbadja a művésztársainak azt az örökséget, amit ő is megkapott, és hát egy valódi közösséget építsen itt a Dunakanyarban, Leányfalun, Balatonról áttéve egyébként a művésztelepek székhelyét. Baska Balást köszöntöm sokadjára itt a műsorban. Mindig örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András. Hát nagyon nehéz megszólalni ilyen szép felvezetés után. De az az igazság, hogy a művésztelepek...
1: Szép a hivatal, szép a missziód is.
2: Igen. Szóval a művésztelepek azok mindig a szívem csücske voltak, meg kamaszkoromtól hordott drága édesapám. És aztán,
1: de ott tényleg az elején elkapott valami? Már az elsőnél?
2: 14 évesen vitt el, és 18 volt, amikor vele utoljára így ketten mentünk, mert a következő évben már, amikor a elsős voltam a momén, akkor már megcsináltuk a csopakit, amit a szüleim, tehát amit alapítottunk, az nagyjából most 30 esztendős, és hát 2 éve váltottunk névet ugye Daligógra, és a Daligógnak a 2.0 művésztelepe az most augusztus 10-től lesz, mert ugye a nyár elején már megtartottuk az elsőt nagy létszámmal, és nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, nagyon nehéz szíve jöttünk el, olyan jól sikerült. Hát a augusztus 10-ével kezdődik egy hétfői nappal a 2.0, és 13-áig tart csütörtökig, és hát remélem, hogy még akkor is zseniális jó időnk lesz, és hát a fényművészetének tervezzük magát a tematikát, mert Caravaggio volt az egyik alapötlet, hogy az ő világában fogunk olyan feladatot adni az alkotóknak, hogy csendéletet kell ebben a stílusban fessenek, és akkor ha már a fényt kutatjuk, akkor Vermeert se lehetne kiengedni ebből a sorból, mert ugye nagyon szeretjük, és hát a Vermeernek ugye van a nagyon híres kép a Lány György fülbevalóval, egy ilyen beállítást fogunk élő modellel csinálni. Aha. És hát erről fogunk prezentációt tartani, és hát a mostani koncepcióban szerepel még az impressionizmus is, mint olyan, mivel hogy sokat kint leszünk a tájba, a plenerbe, fogunk kint festeni, nyilván rajzolni és fényképezni is. Kint a tájba fogjuk a filmeket megvalósítani, amilyen filmeket majd írnak az ide érkező filmes alkotók. Ugye itt megtanulnak forgatókönyvet is írni, és felsnittelni, és storyboardot rajzolni is. És hát igyekszünk annak is, hogy az absztrakt művészetet megismertessük a haladó csapattal, mert absztrakt művészeti feladat is lesz az utolsó napon, szóval izgalmas dolgok jönnek. Hát ez egy nagyon ismeretekben és kreativitásban gazdag nyárnak érzem, és az lesz.
1: Biztos vagyok benne én is. A portré festéssel, rajzolással hogy állnak a művészeid?
2: Két részből áll ez a folyamat, mert ha valaki beesik ebbe úgy, hogy annyira nem képzett alkotó, mi megtanítjuk ezt elsősorban a rajzolás részére, amit ugye föl kell rajzolni a vászonra. Tehát ezzel szoktak egy kicsit jobban megizzadni, de mi a sajátosságokat, az alapot megtanítjuk. Hát mögöttem egy érdekes portrés korszak van, én a Balatonon portréztem a csopakon 14 éven át. Ugyanazt csináltam, mint a fürediek, és hát sokszor olyan volt, hogy 4-en kerültek elém, és akkor mind a 4-üknek hasonlítania kellett. És itt igazából a szerkezetre tanítjuk meg az ideérkezőket. És ha ez megvan, akkor onnantól kezdve pedig már jöhet a festészeti része, amit előzőleg megmutatunk egy prezentációba. Tehát nem azt mondom, hogy viszonylag közepes rajzi alapokkal is már be lehet-e ez a feladathoz zuhanni, de mi szeretjük a kihívásokat. És az az igazság, hogy ahogy hát Fermer meg amúgy se lesz egy könnyű feladat, mert nagyon izgalmas módon lesz bevilágítva. Szóval már látom magam előtt, ahogy ottan lázasan zajlik a munka.
1: Például rólad már készítettek életű portrét?
2: Rólam készített még, képzeld el, hogy drága édesapám még a 90-es években. Aha. Igen. Egy alkalommal, amikor épp a felvételire készültem, és rajzoltam valakit, egy modellt, akkor kedve támadt.
1: Munka közben
2: leült és csinált, igen, és sajnos nem tudom, hova került az a rajz, pedig annyira jó.
1: Nincs is meg.
2: Hát elképzelhető, hogy meg lesz, de én már többször kerestem, de az az igazság, hogy tőle nem tűnt el egyetlen rajz, tehát szerintem abban a pillanatban fogom majd megtalálni, amikor egyáltalán nem számít.
1: Ja, az biztos vagyok benne, igen, ez így szokott lenni. No, de nem akarom még elengedni a témát, mert azért ez egy izgalmas dolog, hogy te ott ültél csopakon.
2: Azt kamaszként kezdtem el.
1: Ezt hogy képzeljük el, hogy tehát,
2: úgy képzeld el, hogy először elmentem egy hétre, csak hogy lásd, hogy a sajnos aki művész, azok elsősorban ezt érdemes csinálni, mert elmentem egy építkezésre dolgozni. Uh-huh. Agyvagányan 16 évesen, és a fal kétszer ledőlt. És édesapámnak egy kedves barátja volt ott, aki a munkát adta, az Ökrös Géza, aki vállalt ilyen munkákat, és festőművész volt, és finoman mondta, hogy Jóska, ez a gyerek, ez nem annyira ügyesebbe. Hát miért nem rajzol? És akkor apám mondta, tehát miért nem büszki rajzolni? És akkor én azzal a nagy lendülettel kiültem, és az első délután már ültek nálam hárman. És akkor így indult. Aha. És akkor rájöttem, hogy kubikos már nem leszek, bár próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ott mondtak. Aha. De az a fal tényleg...
1: De annyi pénzt összeszedtél a... Vagy még többet is,
2: hát
1: a portrékkal?
2: Nézd, a második nyaramon már ott már megvettem az első autómat, igen.
1: Ja,
2: ennyire? Akkor, igen, 98-ban.
1: Na de ezt mondd már, hogy mennyi idő, amíg megrajzoltál ott?
2: Nézd, most ugyanez... 20-25 perc. Aha. És aztán az első egy-két évben ennyi volt, és aztán pedig 15 és 10. Tehát nagyon fel tudott ez aztán gyorsulni, amikor az ember már nem tudom hány 1000 fejen túl.
1: De most eszedben nem jutna ilyet csinálni?
2: Mostanában annyira nem, de képzeld el, hogy egy 4-5 évvel ezelőtt elkezdtem megint karikatúrázni, mert ebben az időszakban nagyon szerettem azt a műfajt és azt az időszakot, és az Instára tettem föl karikatúrákat, mert akkor végig akartam járni ugye a celeb világot, hogy mindenkit megrajzolok. Fenn is van mai napig Balazs Baska néven az Instán ezek az képek. És akkoriban talán egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt rendszeresen elhívtak rendezvényekre is. Aha. Csak aztán átvette, és újra visszakerült a festészet a film mellett a főhelyére, és utóbbi időben csak festek, és az őszi kiállításomra készülök egyébként. Ami az Oktogonnál lesz az 5-ös 10-ben, és mivel két szintnyi lesz, tehát egyelőre a felével vagyok kész az anyagnak.
1: Jaj, nincs is kész a másik.
2: Hát nincs, de minden megvan már tervbe, és folyamatosan haladok, tehát én képenként haladok, én általában egyszer egyet csinálok, nagyon ritka az, hogy többet, de a hallgatóimat is erre próbálom vinni, hogy ha van egy terv, azt vigyék véghez, és ez a művésztelepen is így zajlik a Daligógon is, és egyébként nálunk ott a Daligógban az a csodálatos, hogy ugye két szintnyi, tehát 6 terembe zajlanak az alkotások, és ahogy az ember jár körbe-körbe és eltölti azt tanárként, meg alkotóként azt a néhány napot, utána egyszerűen úgy megy az alkotás, mint a gép. Uh-huh. Tehát egy olyan inputot adunk oda-vissza egymásnak, és
1: te is kapsz.
2: Én is kapok.
1: Tehát te ott alkotsz, ami részletek?
2: Hát nem, én korrigálok, tehát én folyamatosan mutatom, hogy melyen irányba menjenek a képek, van, hogy bele is nyúlok, van, hogy bele is rajzolok, de azzal olyan, mintha én magam is festeném. Tehát értem. Ezért szoktam úgy mondani, mert ugye rajtam kívül vagyunk még 4 tanárok, hogy közösen alkotunk, mert bár van, aki eleinte ezt nehezményezi, hogy van, hogy belenyúlunk egy picit a rajzába, de ez édesapám módszere volt, és tud működni. Egy idő után már természetes.
1: Ott kint is a művház udvarán is vagytok?
2: Vagyunk, meg igazából nem csak az udvaron, hanem lemegyünk a Dunapartra nyáron, tehát sokat kint leszünk, és így volt már nem egyszer olyan történet, hogy kint dolgozott egy nyugdíjas házaspár, megvették a képét, amit ott nálunk csinált, tehát kevesebbet tudtak a végére kiállítani a kiértékelésre. Az egyik fiúnak tavaly három képét vették meg Tiszafüreden, tehát mi egy látványosságnak számítunk, amikor a Daligó művész telepít megjelenik Lányfalun.
1: Hölgyek vagy urak mennek elsősorban?
2: Hát az talán úgy van az arány, 60% hölgyek vagy, és 40% urak. De egyre többen jönnek az urak is, és felbátorodnak, és például jár hozzánk egy portré festő, ő most a júniusin volt, a Batári Pisti, akinek minden egyes vármegyében vannak portréi, és autodidakta módon tanult meg, és tavaly nyáron csatlakozott a csapathoz, és rendszeresen jön, és tehát nagyon izgalmas alkotóink vannak. Van például Kleihenz Magdi, aki most jön majd vissza a csapatba augusztusba. Ő 78 éves, már 2 éve jár hozzánk. A Csopakin volt először ősszel, még 24-be, és ő például idén végzett a METUN illusztrátor szakon, és egyébként építészmérnök, tehát itt vannak orvosok, vannak tanárok,
1: nagyon színesek,
2: vannak építészek, persze vannak mentősök, vannak fegyverkészítők, vannak ápolónők, tehát itt mindenféle rendű, rangú alkotó megfordul. Van egy 13 éves kisfiunk, aki visszajár, és egyszerűen zseniális, a Rigó Tomika, tehát egy nagyon jó társaság van.
1: Nagyon na, hát már hallgatni is jó egyébként, hogy tényleg ilyen, ez létezik itt. Itt egymást inspiráljátok, igen. Mert egyébként ez egy művésztelepnek a célja, hogy egymás olyan hatással legyetek?
2: Hát az inspiráció és a társaság tulajdonképp, meg a közös alkotás, a közös alkotó energia, és egyébként a modelljeink is visszajárók, tehát akik már tavaly tavasz óta járnak, a fej és akt modelljeink, ők is nagyon szeretik a csapatot.
1: Ja, hogy itt aktok is készülnek.
2: Persze. Akt is, fejmodell is, hogyne. És van, amikor elmegyünk egy egész vadabb irányokba, mint a szürrealizmus, mint az expresszionizmus, mint a futurizmus. Tehát fontosnak tartom azt, hogy mivel hogy profi alkotóink is érkeznek, hogy olyan feladatokkal találjam be őket, ami kimozgatja őket az alkotói eddig megszokott komfortzónájukból. Uh-huh. Mivel hogy a tábornak a fő célkitűzése, a fő célja az, hogy minden egyes alkotó, vagy minden egyes alkotás iránt érzékeny ember megtalálja az egyéni művészi hangját. Ebbe segítünk, ezért vagyunk többféle karakterek tanárok is. Ugye köztünk lesz a Kusovszkibe a festőművésznő, aki a kezdőfestőket viszi, velünk lesz a Porpáci Zoltán grafikus művész, velünk lesz a Bukosza Kristóf belsőépítész, és jó magam, aki festőművész vagyok és filmrendező. Tehát, hogy többféle meglátás, többféle világlátás, többféle koncepcióval próbálunk nekik segíteni ahhoz, hogy a művészi egyéniségüket megfaragni tudják, és ebben a leginkább általában az utolsó, a negyedik nap segít, ami egy kiértékeléssel ér véget, ami azt jelenti, hogy aznap van egy közös ebéd, viszonylag később, 2 óra felé, és akkor olyan 2:30 fel elkezdjük a kiértékelést. Úgy képzeld el, tavaszi művésztelepünkön, ahol 56 fővel voltunk, ez majdnem 5 órán keresztül tartott, de ilyenkor elmondják az alkotók, hogy mit visznek innen el, elmondjuk mi is.
1: Aha, tehát az útravalókat.
2: Persze, hogy mi az, amit meglátunk, hogy mi az az irány, amerre javasoljuk menni, és itt nagyon érdekes dolgok jönnek, és talán minket alkotókat ez inspirál a leginkább alkotásra, hogy a egymás műveiben látunk meg olyasmit, ami minket is megindít, tehát ez egy oda-visszaforgó körforgás, és nagyon-nagyon szeretjük. Tehát a művésztelep.hu-n, ha fölmegy valaki, és megnézi a korábbi fotókat, vagy videókat, akkor lát ezekből a kiértéskelésekből jó néhány fotót, és az is látszik, hogy a visszatérő alkotók milyen szépen, milyen gyönyörűen fejlődnek a fiatalok, de az idősek is.
1: Igen. Na, hát mondom, még hallgatni is szívmelengető az, hogy a mai világban, ezt már az előzőnél is mondtam neked, amikor itt voltál, hogy milyen jó, hogy tényleg tudtok személyesen találkozni és közösséget építeni. A művészek is, meg az, akik ott egyáltalán látnak benneteket, meg kapcsolódnak veletek a Dunaparton.
2: Igen, hát talán az, hogy a filmes szak is velünk van, és általában fiatalabbak jelentkeznek, akik mondjuk kiszoktak válogatni filmenként egy 4-5 szereplőt. Uh-huh. És amatőr szereplőket beszélnek rá szerepekre.
1: Kint az utcán?
2: Persze, vagy akár, vagy akár a faluházba, vagy akár a gyógyszertárba, vagy itt-ott, ahol megcsinálnak jeleneteket. És az az igazság, hogy ez is benne van a közösségben, tehetségképzésbe, hogy itt jó pár alkotó soha nem gondolta, hogy mondjuk egy kis filmbe szerepelni fog, igen, hogy színészkednie kell, ezt itt meglépi, itt megint túllép egy kicsit a komfortzónán, és hát az nagyon érdekes, amikor valaki például 0 kilométeresként eljön, megtanul forgatókönyvet írni, megtanul szinopszist írni, megtanul felsnittelni egy filmet, megtanul kiválasztani helyszíneket, szereplőket, és annyira szivacsként szívják az ideérkezők ezeket az infókat magukba, hogy rövid idő alatt meglepően jó produktumok készülnek, tehát sok vetülete van ennek a művésztelepnek. Érdemes meglátogatni a honlapot.
1: Amikor, ugye nyilván te emlékszel az összes olyan a memória, hogy megismersz egy kiállításon akár olyan persze, alkotást, persze, ami nálatok persze, készült?
2: Abszolút. Ott? Abszolút, hogyne.
1: És az
2: hogyne.
1: Neked
2: ez nekem jobb az, élmény, ez vagy? Ez nekem nagyon felemelő. Na, ilyenkor igen, vissza, ilyenkor nagyon köszönöm a kérdést, ilyenkor visszaigazolást kapok arra, hogy jó az, amit csinálok, hogy van értelme, amit csinálok, hogy van hozadéka, amit csinálok, és hogy az univerzum visszatükrözi azt, amit beletettünk, és itt van az eredmény.
1: De Balázs, miért csinálod, ha már most ennyire dobálod a labdát, akkor ezt muszáj lecsapnom. Te mi az a belső...
2: Az alkotás örömér, meg a hatásér, hogy hatni tudok alkotókra, és hogy azáltal, amit mondok, amilyen irányba viszem őket, azáltal fejlődni tudnak, és azáltal boldogabbak lesznek, és kiteljesedettebbek. Ezt kicsit bonyolultan tudom csak, de csak így tudom
1: elmondani. Jó, megértettem.
2: Tehát ezért a flow élményért csinálom, amiben belekerülök, és ez valami teljesen univerzális módon tud tölteni.
1: Vagy ez kölcsönhatás... Igen. Amilyen hatással vagy te rájuk, legalább annyira hatással vannak ők is rád.
2: Pontosan. Ez egy oda-visszajáró körforgás, és vélelmetes az, hogy mennyire nem számít a kor a művészetbe. Hogy egy 40-es, vagy egy 70-es, vagy akár egy kamaszkorú alkotó is mennyire megértik egymást, és mennyire ott egy kis családot alkotnak rövid időn belül. Tehát ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Itt fontosnak tartjuk a kommunikációt is, tehát nem véletlenül van az, hogy beszéltetjük a végén a kiértékeléskor az alkotókat a műveikről, egyszerűen azért, hogy hát egyrészt ahhoz, hogy egy művet el tudja adni, beszélni kell tudni róla, meg kell tudni megfogalmazni, de ez így van akár egy grafika, egy fotó, egy film esetében is, és ebbe is próbálunk az első pillanattól, tehát az elején, ahogy megérkeznek az alkotók, van egy bemutatkozás, és én erre is nagyon kíváncsi vagyok, és itt figyelek arra is, hogy ezek az alkotók az alatt a 3-4 alap alatt hogy nyílnak meg, és hogy mernek, meg tudnak egyre többet beszélni egymásról és magukról, főleg magukról. Ez nagyon izgalmas.
1: Mert ilyen szempontból is személyiségfejlesztő.
2: Abszolút.
1: Az egész.
2: Abszolút.
1: Na, hát Balázs, megint a végén vagyunk, ugye, mert szótársaságban repül az idő, de ez egy nagyon fontos misszió, amivel kapcsolatban megint beszélgettünk. Sok ilyen élményt kívánok neked.
2: Nagyon szépen.
1: Művésztelep.hu-t megtalálnak.
2: Így, nagyon
1: az augusztusiról is, úgyhogy legalább olyat, mint a júniusi, vagy még ezt emeljétek is meg, sok csillogó szempárral.
2: Nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy itt lehettem.
1: Én is örültem neked, művészszerep.hu, kedves hallgatóink, és Baska Balástól, festőművésztől, a Daligóg művésztelep vezetőjét, és egyébként filmrendezőtől most elköszönök. Önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig még fogunk találkozni. Ez
0: a slágerkult. Ha magyar slágerek, nem akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bódis Rékának, Veszelinov Anna Máriának és Baska Balázsnak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az URFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
3: Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti hídát építése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódry Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek és szép szombat reggelt. Indul már is a sláger hétvége itt a Sláger FM-en. Én Csáki Attila vagyok, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek itt a sláger hétvégében. Itt van elsőként már is a Solveig, ez most nálunk a miattad. Jó reggelt!
4: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyet.

0: Reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székrálok mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek és mindketten a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói.
1: Egy-két-há-és, ha nem hat meg a hanger, ha megborzol a csontvenő, ha cserbe hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást, arra, hogy hol van a feloldás, egy versben vagy egy mesében, mindegy, mert úgyis megértem a gondot, amire nem várok, ezért most székre állok, onnan egy nagyot kiáltok, jó rádió hallgatást kívánok.
2: Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Székre állok, a Sláger FM podcast és rádió műsora. Hajdú Steve vagyok, igen, a műsor egyik műsorvezetője, Ortutai Dóri a másik műsorvezető.
3: Igen, sziasztok.
2: És aki beszólt, hogy ki az Ortutai Dóri, az nem más, mint Sanyika.
4: Hello!
2: És Dorina is sziasztok. Itt van, sziasztok, olyan jó, hogy jöttetek. Ugye Sanyikán egy barcelonás póló van, hát Dorinán meg egy király kisasszony ruha, pörgő szoknya. Miért jó, hogyha egy szoknya pörög, Dorina?
4: Nem tudom. Én tudom.
2: Na mondja, Csanyika.
4: Azért, mert így a fiúknak jobban bejönnek a lányok.
3: Tényleg?
4: Meg nekem is így már bejön a Dorina.
2: Hogy jön be az ajtón, bejön?
4: Nem, hanem így szerelmes vagyok belé.
3: Jó, ezt már tudjuk.
2: Ó, és még mindig tart?
4: Igenis.
2: Jaj, de jó! Egy lánynak nem furcsa az, hogy ilyen gyönyörű szépen föl van öltözve, és akkor a fiú meg egy foci mezbe jön.
4: Nem.
2: Mert?
3: Az így bejön?
4: Igen.
2: Bejön neked is? Jaj, de jó. Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
4: Azért, mert apukám is a Barcának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot meg utálom.
2: De alapból?
4: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Real meg azt mondom, hogy fúj Real.
2: Ki a legjobb a Barcelonában, Jamal?
4: Jamal az a kedvencem, van belőle focis kártyám is.
2: Hány?
4: Egy.
2: Neked van kedvenc futballistád, Dorina?
4: Igen.
2: Ki?
4: Ronaldo!
2: De jó, ő reálos volt.
4: Igen, de most már nem az.
2: Aha, nem teszi tönkre a kapcsolatotokat, hogy te reálos voltál? Valamikor egy reálos játékos a kedvenced, és a Sanyinak meg a... Nem, túl tudtok lépni a kapcsolatba ezen?
4: Igen, meg amúgy én Messit is imádom, mert ő is Barcelonába játszott.
2: De az Messi van?
4: Igen, Messi is Barcába játszik.
2: De hogy Barcelona Messi van?
4: Hát, csak sima Messi, aki Barcelonában játszik.
2: Azt tudom, de Barcelona Budapest, ez Messi van?
4: Barcelona Budapest, ez hát repülővel 1-2 óra, a kocsival meg nagyon sok óra. Ez 8 vagy 7 vagy 8.
2: Egyébként Messi közel áll a szívedhez?
4: Igen, meg Jamal is.
2: Szerinted a foci VB-n Dorina ki fog győzni?
4: Nem tudom.
2: Mi az, hogy nem tudod? Nem beszéltetek még erről a Sanyival?
4: Nem. Van viszont egy jó hírem, az, hogy nemrég, pár héttel ezelőtt megnyerte a Barcelona 2-0 Madridot.
2: Igen, az jó hír.
4: Igen.
2: El Clásico volt.
4: Tessék?
2: El Clásico volt.
4: Azt nem ismerem.
2: Hát, hogyha a Real a Barcelonával játszik, azt mindig El Clásicónak hívják.
4: Azt nem tudtam még.
2: Hát majd mondjad így, hogy hé, ez egy El Clásico. Tudjátok jól, hogy itt a Sláger FM-en általában mindig egy hírrel kezdünk, amit Ortutai Dóri, a Sláger FM hírolvasó szerkesztője szokott elénk dobni. Hogy izgalmasabb legyen a téma, megkérjük most Sanyikát, hogy olvassa föl a hírt, hiszen a múltkor megígértük neki.
4: Tudósok különleges kísérletet fogtak papagájakat tanítottak meg videóhívást indítani.
2: Igen! Ez... Jaj, de jó! Nagyon nehéz szöveg volt. Igen. Most nézzük meg, hogy a Dóri hogy tudja felolvasni.
3: Tudósok különleges kísérletbe fogtak, papagájokat tanítottak meg videóhívást indítani.
2: Mi van?
3: És sikerült nekik, és a madarak, amikor így feltárcsázták egymást, akkor az egymással a képernyőn keresztül két papagáj elkezdett beszélgetni.
2: Di-di-di-di.
3: Igen. Hát nem tudom, hogy beszéltek, de hát a papagáj nyelven is, de lehet emberi hangok, amit megtanultak az emberektől, lehet azt is használták egyébként.
4: Igen.
3: És képzeljétek el, csipogtak is, közben bólogattak is, tehát kb. Mintha reagáltak egymással beszélgetések során. Na.
2: Az nagyon elképesztő. Én azt hallottam már, hogy a papagájok tudnak beszélni.
4: Igen, ők tudnak, mert ugye te mondasz valamit, és azt úgy visszautánozza.
2: Te mondasz valamit, és azt úgy visszautánozza. Akkor én most papagáj voltam?
3: Akkor én most papagáj voltam?
2: Hát,
4: igen.
2: Igen.
4: Igen.
2: Igen.
4: Igen.
2: Igen. Idegesítő, amikor valaki papagájost játszik veled?
4: Igen, a szerint. Meg amúgy van egy ilyen papagáj. Nem.
2: Nem.
4: Nem.
2: Nem.
4: Nem.
2: Jó.
4: Igen.
2: Igen.
4: Igen.
2: Na mondjad, van egy ilyen papagáj.
4: Jós játék, hogy akkor te mondod, hogy mondjuk igen, én megmondom, hogy nem. Igen, nem.
2: Igen.
4: Igen, nem.
2: Igen.
4: Nem.
2: Igen.
4: Nem.
2: Nem.
4: Ja, nem az... És akkor kik így esel ki?
2: Ja, kiestem. Jó, igen. Van, ezt nem tudta, nem. Ja, most ezt nem arra mondtad, azt hittem a játékot folytatjuk.
0: Mindjárt folytatódik a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!
5: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: boldog távol.
1: Reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székreállók mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
2: A papagáj ehető?
3: Igen, meg lehet enni. Egyik filmben is berakták a fogyasztóba, megsütötték.
2: Meg le kell előtte fogyasztani?
3: Igen, utána kell megsütni, és utána megfővágni a húsát, és úgy, mint a csirkecombot, meg kell lenni.
4: Mondja, Dorina.
5: Nem lehet.
2: Nem lehet, ugye? Hát
4: kiszedjük a szép színes tollait, és akkor utána megesztük.
2: Jó, de biztos van olyan papagáj, ami most egy kicsit papagáj vagyok, ugyanazt ismétlem, ami ehető, nem?
3: Ami ehető, nem.
2: Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
3: Szegények!
2: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúban nemzeti étel.
3: De szegény cukika!
2: A perui?
4: Hát az őzike is nagyon cuki, és mégis a szarvasok megesszük.
3: Hát de azok nem annyira cukik,
4: mint hát de olyan... hogy ne lenne cuki?
3: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
2: Jó van. Kivágjuk, hogy a tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot. Egyébként a papagáj az madár?
3: Igen.
2: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
3: Mert úgy repülni.
2: Minden, ami repül, az madár?
3: Nem minden. Például a flamingó.
2: Az madár?
3: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár,
2: az egy tánc.
3: Az sima flamingó.
2: Flamingó.
4: De hát az madár a flamingó.
2: A flamingó madár. De nevér?
3: Az igen.
2: Az tud repülni, de nem madár.
3: Az ilyen hüllés.
4: És a légy?
3: Az hüllő.
4: A légy? Hüllő?
2: Már hogy ki hűl?
3: Igen,
4: de nem madár, mert tud repülni?
3: Nem.
2: Hát ez egy rovar. Hány lába
3: hát
2: van?
3: Hát a 100 lábúnak nem 100, hanem általában 40, vagy 50, vagy 60, vagy 70, vagy 80, 90, vagy 100.
2: Forintnak 50 a fele. Ismered ezt a dalt? Majd megismered.
3: Oké.
2: Okay. Van olyan emlős, ami tud repülni?
3: Nem.
2: Mi az, hogy emlős?
3: Azok az ősemberek.
2: Ősember az emlős?
3: Nem.
2: Madár?
3: Kacsacsőrű emlős.
4: Na.
2: Kacsacsőrű emlős.
3: Az tud repülni. Az tud? Kacsacsőrű emlős. Vagy nem, mert kacsacsőrű emlős az egy ember meg egy kacsa.
2: Igen? Egy emberből van a kacsa?
3: Nem, hanem a feje az a kacsa, a teste meg ember.
2: Emberhez hasonló?
4: Akarsz a csőrű emlős?
3: Igen.
2: Az tojással szaporodik?
3: Lehet, hogy a tojásból jön ki a gyerek.
2: Milyen gyerek? A kacsacsőrű emlős gyereke?
3: Ja, egy ilyen kacsa ember mutációs kisgyerek.
4: Mutációs.
3: Úgy fog kinezni, mint az anyukája.
2: Kacsacsőrű emlősnek. Dorina, a divat miért fontos egy lánynak?
3: Tudom.
2: De hát nem te vagy Dorina. Dorina mondja.
3: Nem tudom.
2: De neked miért fontos, hogy csinosan legyél fölöltözve?
3: Mindig rám adják. Anyukám meg apukám. Én tudom,
4: hát de tudják,
3: kell,
4: hogy
3: tudom.
4: Mi a szép. Hát így nagyon csinos egy lány.
3: Bejöjjenek a lányok a pasiknak.
2: Azért?
3: Pasik a lányok.
4: Igen.
2: Nem de csak azért, hogy gyönyörűek legyenek, és mi fiúk azt mondjuk, hogy hú, de gyönyörű, úristen.
3: Igen.
4: Na de a pasiknak is akkor nektek is csinosan kell öltözni, hogy begyertek a csajoknak.
2: Hát igen. Hát mondjuk egy barcelonás meznél csinosabb kevés.
4: Az menő.
2: Talán csak a Real Madridos mez.
3: Na, hogy amúgy azt mondtam apukának, hogy vegyen nekem egy Madridos mez, egy Real Madridos mezet, hogy aztán a szobámban az legyen a lábtörlő.
4: Ó, de jaj, menő
2: de kemény vagy!
4: Nagyon!
3: Nem szeretem a Madridot.
2: Nem. Voltál már Madridba?
3: Nem.
2: És a Realba?
3: Nem.
2: De a boltba, a Real boltba. Vagy nálatok nincs Real?
3: Ott van az osztályban egy reálos gyerek.
4: És a szünetben megbeszélitek, hogy ki mit szeret?
3: Igen, meg elgátjuk a balszásokat.
2: Tényleg? Ennyire kemény? Ennyire kemény a helyzet? Az első bélásoknál ilyen kemény a helyzet?
3: Igen. Hát sajnos a balszások eddig elbuktak, de nem buktak el a balszások, hanem inkább a reálosok buktak el. És tudjátok miért?
2: Nem.
3: Azért, mert múltkor megverte 2-0 a Madridot.
2: Be. Mi az, hogy csúfolódás?
3: Az, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy nagyon ronda a ruhád, de én nem szeretem a Madridot.
2: Az csúfolódás. És a madridosok hogy csúfolják a barcásokat?
3: Az, hogy Az, hogy Hala Madrid, azt mondják.
2: Igen? Az
3: a barszások meg azt mondják, hogy piszka barsza, hé, hé.
4: Ezt a fradisták is mondják.
2: Igen.
4: Ki nem ugrál.
2: Jól van, hát a barszától meg a papagájuktól eljött. Van még papagáj témában bármi, amit mondani szeretnétek?
3: Nem.
1: Mindjárt folytatódik a székrálók majadásait a Sláger hétvégében. Jó reggelt.

0: számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti híd átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szerviz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétfégén a Kőbányai úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Mai adásra szól, benne pedig Dorina és Sanyika, a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Jinx.
2: Az mit jelent, hogy Jinx?
1: Az, hogy egyszerre mondunk valamit.
2: Akkor azt kell mondani, hogy Jinx?
1: Igen.
2: Nálunk még az volt, hogy széna szalma. Semmi értelme. Az mit jelent, fiataloktól hallottam, hogy Six Seven?
1: Az azt jelenti, hogy egy 6-os meg egy 7-es. És az már benne van a 67. Robloxba is.
3: 67.
1: A Roblox az egy játék.
2: És akkor mit fejezek ki azzal, hogy 6-os meg 7-es? Six Seven?
1: Igen.
2: Ez csak úgy mondom?
1: Igen, meg az ilyen egy mém.
2: Az egy mém? Mi az a mém?
1: Az ilyen lemutációs papírember, ami kerget. Nem igaziból.
2: Ja, jó.
1: Vannak ilyen játékok is abban. Úgy hívják, hogy mém.
4: Jinx. Azt kell mondani.
2: Azt kell mondani, hogy Jinx, amikor együtt összeszólunk.
4: Jinx.
1: Igen.
2: Sokszor jinxeltek?
1: Nem.
4: Én ma nagyon menőnek érzem magam.
2: Én is nagyon sok szlenget tanulok. Six, seven, jinx.
1: Mondjak valamit?
4: Na,
2: mondjam.
1: Az, hogy ti amúgy egy pár vagytok, nem csak ilyen videós szempontból, hanem szerelmesek.
2: Hát szerelmesek vagyunk, de nem vagyunk egy pár. Lehet szeretni valakit úgy, hogy nem vagy egy pár?
1: Igen.
2: Na, akkor mi így vagyunk a Dórival.
1: Jó.
2: Jobb lenne a műsor, hogyha szerelmesek lennénk, és együtt járnánk.
1: Lehet.
2: Kipróbáljuk?
1: Igen.
4: Jó,
2: akkor jövő héten akkor járunk majd.
4: Jó.
2: Jeans. Szerinted milyen jeans? És jeansbe kell lenni?
4: Jeans.
1: Mi az a jeans?
2: Farmer, látod, ez olyan régi mondat, hogy vagy szó, hogy nem ismeri senki. Szerinted még a felnőttek lehetnek szerelmesek?
1: Igen.
2: De hogy?
1: Már a gyerekek is.
2: A gyerekek, azt tudom, hát jó, ti mondtátok, de hogy felnőttek.
1: Azok is.
2: És az folyamatosan? Tehát, hogy,
1: lehetnek, hogy
2: találkozom a Dórival, és szerelmes leszek belé, és akkor az egész életembe szerelmes vagyok?
1: Nem biztos, hogy meg kell kérdezni, hogy van-e párja.
4: És mi most, hogy mennénk az utcán, fogjuk egymás kezét, vagy hogy kellene ezt elképzelni?
1: Az, hogy így fogjátok egymás kezét.
4: Ha. Igen.
1: Tehát megpuszíjátok egymást.
2: Tehát, ha találkozunk, megpuszíjuk egymást.
1: Tényleg?
2: Hát igen. Arcon. Az még nem szer...
1: Meg még szájra is.
2: Tényleg? Hát, az majd... a szerelem?
1: Igen.
2: Az igazi szerelem az, hogyha szájra adok puszit a másiknak.
1: Igen.
2: Jól van, ezt megtanulom. Fölírhatom most magamra. Az igazi szerelem a szájra adottam. Na, hát meddig eljutottuk a papagájtól a szerelemig? Na jó van, Dóri, még egy kérdés.
4: Mennyi 100-ból 60?
1: 100-ból 60?
2: Bár ne segíts.
1: 10.
2: 100-ból 60?
1: Várj, ez
4: olyan, mint
1: 100-ból 60. 40! 40!
2: És tudja. És tudja.
1: Mert ugye 50 a 100-nak a fele, és ha abból még elveszünk 10-et, az úgy 40.
2: Nagyon jó!
4: Nagyon jó, de én úgy akartam elmondani, hogy olyan a 100-ból 60, mint a 10-ből 6.
1: Igen.
4: És utána csak egy nullát teszünk. Ugyanaz.
2: Jaj, de jó!
1: 10-ből 6 az 4, akkor mennyi? Akkor 100-ból 60, az meg 40.
2: Az meg 40.
1: Aki ezt tudja, az már ezt is tudja.
2: És 60 után mi jön?
1: 60, 70, 80, 90, 100.
2: Ja, mert a múltkor vonattal mentem, 400, és 60 500. Után Gyöngyös jött. Az hogy lehet?
1: Nem lehet tudni.
2: Nem, van egy ilyen város, hogy 60, arról hallottatok már? Szerintetek van olyan város, hogy 50?
1: Nem.
2: Az biztos, hogy nincs. Ugye, 70? Olyan sincs. De 60 az van?
1: Ugye elmondjam 10-esével a számokat.
2: Jó.
1: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.
2: Ez fantasztikus.
4: Ezért vagy szerelmes, Anyuka, ez nem?
2: Egy kicsivel.
4: Nem ezért?
1: Nem, azért, mert jó a szívem.
4: Oh. Az enyém is még jó.
2: Enyém, van kardiológusom, de az én szívem is jó még.
0: Mindjárt folytatódik a székreállók mai adása itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger hétvégét hallgatják itt a Sláger FM-en, benne pedig a Székrálok mai adása szól, benne pedig Dorina és Sanyika a mai vendégeink, akik Dabason élnek, és mindketten a Kossuth Lajos általános iskola tanulói.
1: Dorina ma nagyon csendes.
2: Igen.
1: De mi az oka?
2: Az szerint a fáj a torka.
1: Torka?
2: Ez még rémelt is.
1: Nem. De ma nem tudom valahogy, pedig minden fog most már, úgy látom, hogy nőnek szépen, ugye? Most nem lötyög egyik sem?
2: De.
3: Melyik?
1: Melyik? Az alsó.
3: Minden héten lötyög egy fog. Erről egy dalt kéne
2: írni. Minden héten lötyög egy fog. Annyira örülnek, hogy jön a pénz.
3: Na? Igen, ez...
1: Áthallásos.
3: Igen. Ja, neked kéne minden pénz. De látra felé mész. Pedig előre is haladnál. Ez meg...
2: Ez mi rímelne?
3: De van egy ilyen dal, én azt hittem, hogy azért mondod.
2: Meg amúgy olyan is van, hogy pénz, nem akarom
1: pénzecske.
2: Elmondani.
1: Pénzecske,
3: az is van. Jó van, remélem, hogy ide jön és lesznek szponzoraink is, akkor földolgozzuk.
2: Megyek majd nektek, Dóri, lesz következő?
1: Lesz.
2: Akkor
3: felolvashatom? Jó,
1: a majd legközelebb. Persze, csak most a kérdés.
3: Akkor a kérdést hadd olvassa föl, Dorina.
2: Ki a... Hófehérke, mesében a gonosz szereplő.
1: Ki a hófehérke? Mesében a gonosz szereplő.
2: Az a mostoha, aki ilyen mérgező almát adott
3: fehérkének.
2: Igen, és amúgy ez a fehérkét miért hívják fehérkének, hogyha amúgy nem is szó szerint fehér a bőre.
3: Egyébként a mesében úgy van, hogy ében fekete haja van, és hófehér bőre, azért hófehérke.
2: Az mondjuk igaz.
1: Na de most akkor a választ adjuk meg erre. Tehát ki a hófehérke mesében a gonosz szereplő? Hogy hívják? Nem név szerint, hanem milyen?
2: Mostoha.
3: Igen. Mi az, hogy mostoha?
2: Az, hogy
3: de milyen mostoha? Vidám mostoha?
2: Nem, hanem valami nagyon rosszul bánik veled.
3: Az a mostoha?
2: És ilyen rosnyad, meg ilyen mérgező dolgokat ad neked.
3: Mint alma? Tehát, ha neked lenne mostohád és almával kínálna, nem fogadnád el?
2: Hát...
3: Én gyanakodnék.
2: Hát én is. Akkor most ezt hogyha ismerem, akkor elfogadom, ha nem.
3: De hát hófehérke ismerte a mostohát, és elfogadta.
2: És miért fogadta el?
3: Hát nem tudom.
2: Miért volt ilyen buta? Hát akkor bemegy a törpékhez, az lop kaját.
1: Hát de mi a törpéknél nem volt kaja?
3: Hát mert ők a bányában voltak.
2: Igen, de a házukban biztos, hogy volt valami gaja.
3: Jó, de egy törpe nagyon kicsit eszik.
1: Igen.
3: Tehát az nem elég hófehérkének.
2: Ja, tudom, mekkorákat eszik a törpe. Akkorákat, mint ez az egész stúdió.
1: Kis morzsákat eszik, az meg hófehérkének nem lett volna elég. Olyan apró.
2: Akkorákat, mint az én körmöm.
1: Igen.
3: És a hófehérkébe van vadász?
2: Igen, aki meg akarta ölni ott az elején, megküldte az a mostoha, jöjje meg.
3: Ja, és vegyek...
2: De inkább elengedte.
3: Uh-huh. Rendes volt a vadász?
2: Igen.
3: Mi lett volna a mese, hogyha a vadász megöli?
2: Az lett volna, hogy ott lett volna vége, az kész.
3: Jó van, akkor itt van a vége, és kész.
2: De.
3: Ezt akartam elérni. Köszönöm, hogy itt voltatok. A Székreállókban a Sláger FM-en Hajdusztíj voltam a műsor egyik műsorvezetője. Itt volt velünk Ortutai Dóri is.
1: Sziasztok!
3: És a két fantasztikus vezérünk és vezér egyéniségünk, de nem más, mint Sanyika, meg Dorina. Sziasztok!
4: Egy, két, há, és ha nem hat meg a hangerő, ha megborzott a csontvelő, ha cserben hagy a nagy menő, lehet, hogy az is felelhető, hogy hiába várod a megoldást.

Ez volt a Székrálók mai adása itt a Sláger hétvégében. Dorina és Sanyika voltak a mai vendégeink Dabasról, méghozzá Ortutai Dórinál és Hajdú Steve-nél. Én Csáka Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, számítok önökre, jó reggelt!

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már, NASZ ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
5: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gálaműsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: rendelkezésünkre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Van olyan ország, ahol a tengeri malacot is megeszik.
0: Szegények!
3: Mármint a tengeri malacok, vagy az ország, ahol megeszik. Perúban nemzeti étel.
0: De szegény cukika!
3: A perui?
4: Hát az őzike is nagyon cuki, és mégis a szarvasok megesszük.
0: Hát, de azok nem annyira cukik.
4: Hát, de hogy ne lenne cuki?
0: Azok is cukik, de akkor azt majd vágjátok ki, hogyha valami állatok fogják majd nézni.
3: Jó van. Kivágjuk, hogy a tengeri malacok, nehogy tőlünk tudják meg, hogy Perúba megeszik a tengeri malacot.
0: Végre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérletpiacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent és szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak október mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. Napos idő várható, kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
7: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
8: Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti hídát építése miatt egészen vasárnap éjfélig. A Hajóállomás utcában a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétfégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, a MÁV telep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
8: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek és jó hétvégét. Én Csák Attila vagyok, és érkeznek nálunk ebben az órában is a legnagyobb slágerek változatosan. Amy Winehouse és a Rehab, ezt a már is elsőként. Jó reggelt!

vagyunk a Sláger. Sláger FM. A legnagyobb Sláger FM. Változatosan. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

hétvégét mindenkinek a Sláger FM-et hallgatják. Megkezdődik a Nagykörösi út burkolatának felújítása, méghozzá jövő héten. Várhatóan augusztus végéig tartó munkák 3 ütemben zajlanak majd, ezért itt forgalomkorlátozásokra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi utat a Szálfa utca és a Szekely utca között gyár felé egyirányosítják majd. Több autóbusz a belváros irányába a Vasút utcának közlekedik majd. A beruházás során 907 méteren újul meg az útpálya, emellett járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízelvezető elemeket is korszerűsítenek majd. Mindez tehát a Nagykörösi út környékén számítsanak forgalmi korlátozásokra. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Jön már is Cliff Richard és a Some People. Jó

0: Jó étvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig 7:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig útnak indulnának, akkor a legfontosabb közlekedési információkat SMS-ben várom. 0630 30 30 95 8-as. Már is az időjárásról ejtünk egy pár szót még előtte, majd hozom Whitney Houston és Clean Bandit közösét, mindjárt szólnálunk a How Will I Know. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvítve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között a Rákóczinál a vasúti híd átépítése miatt egészen vasárnap éjfélig. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervíz útjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járműveit engedik be. A Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál csak balra lehet tovább menni. Hétvégén a Kőbánya úton, a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárják a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Nem jár a 62-es villamos Rákospalota, Mávtelep és Kőbánya alsó vasútállomás között, a 62 a villamos az Őrs vezértere és a Kőbánya alsó vasútállomás között. Pótlóbusszal lehet utazni az Őrs vezértere és Kőbánya alsó vasútállomás között. A Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert itt vízvezetéket javítanak. Zuglóban a Füredi utcában befelé a Csertő utca előtt napközben időszakosan lezárják a belső sávot, mert itt felújítják a távhővezetéket. Lezárják majd hétfőn hajnali 5 óráig a fél útpályát a 4. kerületben, az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most! Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Ez volt Shakira sláger, az Objection itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek, nem sokára majd reggel 8 óra lesz, jönnek nálunk a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, akkor is számítok önökre, az órát pedig már is a Well Hello slágerével zárjuk, nálunk a rappart. Én Csáki Attila vagyok, tartsanak velem a következő

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáélet, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Szíl 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
5: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is, élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól elhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
11: Lezárták a mai naptól az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda-Bogdán út között közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülnek majd ma 18 órától 21 óra 30-ig az első kerületben a Szent Háromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, valamint a Lánchíd Pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon. A mai napon a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedős Gyula utca megállójában is. A mai napon 22 órától vasárnap 5 óráig a Kőbányai út befelé vezető oldalát lezárják karbantartás miatt. A forgalom rendőri irányítással a villamos sinen haladhat. Lezárják a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek és vezessenek óvatosan!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
11: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt lesz majd nálunk Justin Bieber, jön még a TNT, elsőként pedig Ray Dalton és a Blood Running. Tartsanak velem, jó reggelt és jó hétvégét!

0: Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Folytatódott a nyári közlekedés biztonsági kampánya Margit szigetnél. Fél idejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedés biztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. Úgy figyeljenek magukra, hogyha útnak indulnának bármilyen eszközzel. A Sláger FM-en pedig érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Chris Rea és a Door to Hell, ez a már is most nálunk. Jó reggelt!
1: Well, but the water doesn't flow, it boils with every poison.

0: Ava Max és a Kings and Queens itt a Sláger hétvégében. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az énekesnőnek egyébként korábban a Sweet Up Psycho című slágere hozta meg számára a világhírnevet. A dal több mint 20 ország slágerlistáját vezette, köztük az Egyesült Királyságét is, és a legutóbbi slágere, tehát a Kings and Queens egyfajta modern női himnusznak szánta, amely azt üzeni, hogy a nők ugyanolyan erősek és vezetőképesek, mint a férfiak, úgyhogy nagyon jó kis dalszövege van ennek a slágernek. Nem sokára itt a Sláger FM-en szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvítve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Lezárták a mai naptól az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt a 226-os autóbusz terelve a Nyugati pályaudvar és az Óbuda Bogdán út között közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülnek majd ma 18 órától 21 óra 30-ig az első kerületben a Szent Háromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, valamint a Lánchíd Pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon. A mai napon a 15-ös autóbusz a Kálvin tér felé megáll a 76-os trolibusz Hegedős Gyula utca megállójában is. A mai napon 22 órától vasárnap 5 óráig a Kőbányai út befelé vezető oldalát lezárják karbantartás miatt. A forgalom rendőri irányítással a villamos sínen haladhat. Lezárják a 4. kerületben a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot vasárnapra burkolatjavítás miatt. A 17. kerületben a Cinkotai úton a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt csatornát javítanak. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a minden, amit szeretünk.

Ez volt Ed Sheeran és a Bad Habits, aki nem csak előadóként sikeres, ő érte többek között Justin Bieber, Love Yourself, valamint a BTS, a One Direction is, Rita Ora slágereit is, úgyhogy azt gondolom, hogy Ed Sheeran nagyon nem kell bemutatni senkinek, az ő slágerét hallgattuk meg most itt a Sláger FM-en az Ébredés mellé, nem sokára pedig reggel 9 óra lesz majd, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is, én Csák Attila vagyok, Ray Parker Jr. és a Ghostbusters pedig jön az óra zárásaként most itt a Slágeren.

0: az égen át.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
1: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Ha én rózsa volnék.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
9: Az egyik szamuráj kardomat.
8: Nem már. NASA ajándékba?
9: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
10: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
1: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
11: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
1: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Óriási fejlesztésre készülnek Esztergomban. Nyomozást rendeltek el a nemzeti konzultáció ügyében. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mintegy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási minisztérium. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amindegy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Arról is írtak, a déli körvasút második ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket. Mindkét híd 109 méter hosszú és 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. Nyomozást rendelt el a budapesti gazdasági ügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt a Tisza párt nem létező adóemelési terveiről szóló 12 milliárd forintos nemzeti konzultáció ügyében. A konzultáció kivitelezői között ott van a Balázsi Gyulához köthető cégcsoport, a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Az ügyben egy magánszemély hűtlen kezelésre hivatkozva tett feljelentést, a rendőrség azonban ezt elutasította. Indoklásuk szerint a konzultáció kérdései nem közvetlenül a párt állítólagos programjairól szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A budapesti gazdasági ügyészség végül nem a bíróságnak terjesztette fel az indítványt, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését és elrendelte a nyomozást. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy nagyszabású akció keretében 364 fegyvert foglalt le, amelyek egy részét a magyar-szlovák határon, másik részét egy budapesti lakóházban és egy szerszámboltban találták meg. Az ügyben három férfit gyanúsítanak lőfegyverrel való visszaéléssel, köztük egy 55 éves örmény állampolgárt, aki a józsefvárosi piacon működő szerszámboltjában árusította az illegális fegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd Magyarországra szállították, ahol azokat a magyar jogszabályok szerint éles lőfegyvernek minősülő módon alakították át. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható.
13: Vezessenek óvatosan, egyirányosították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert itt gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös, a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György út közötti megállókat Rákospalota Kossuth utca felé. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Fillér utcában az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben a Zöld Lomb utcában, a Pittpang utcánál vízvezeték javítása miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert itt javítják a csatornát. A Kucsma utcába útszűkületre számítsanak, hogyha ide behajtanak. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: hétvégét kívánok mindenkinek, 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáky Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Itt van elsőként az óra indításaként Calvin Harris, Pharrell Williams és Katy Perry, valamint Big Shane közöse. Tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.

Jó hétvégét mindenkinek, ez a Sláger FM, benne pedig a Sláger hétvégét hallgatják, és irány a zsámbéki blues piknik, hiszen július 21 és 26-a között várnak itt mindenkit. 10. évfordulójához érkezett a zsámbéki művelődési ház és környékén élő blueszenészek összefogásából létrejött a zsámbéki blues piknik. A kezdetben egynapos program eleinte helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat a festői környezetben. Ráadásul idén kiállítások, zenei workshopok, könyv és divat bemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt, mindez tehát zsámbékon, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig érkeznek a szombat délelőtt mellé a legnagyobb slágerek, változatosan Hooligans és a Félember, ez szóval már is most nálunk.

Szép szombatot és jó reggelt a későn ébredőknek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig 9:30 lesz majd. Szétnézzünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd Lui érkezik a Gold című slágerével, aki 14 évesen bekerült a német The Voice Kids döntőjébe, tehát már jóval a Gold előtt országos ismerettséget szerzett, úgyhogy ez a sláger hozta meg számára egyébként a valódi ismerettséget. Mindjárt ezzel folytatjuk majd a délelőttet itt a slágeren. Ma alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvítve egy-egy jelentéktelen zápor. Itt a fővárosban és Veszprém, valamint környékén 25 és 31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, egyirányosították az első kerületi Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert itt gázvezetéket javítanak. A Krisztina körúton a Vérmező út felé a csomópontban csak egy sávban lehet tovább haladni. Az 5-ös, a 905-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szél Kálmán tér, Csaba utca és a Dózsa-György út közötti megállókat, Rákospalota, Kossuth utca felé. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert itt javítják a vízvezetéket. Sávlezárásra készüljenek a második kerületben, a Zöld Lomb utcában, a Pittypang utcánál vízvezeték javítása miatt. Napközben az Üllői úton, a Könyves-Kálmán körút és a Kávin tér között időszakos és szakaszos sávlezárásra készülnek, mindkét irányban csatorna karbantartás miatt.

0: Lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca között, mert itt javítják a csatornát. A Kucsma utcába útszűkületre számítsanak, úgyhogy ide behajtanak. 0630 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk. Ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó pihenést kívánok mindenkinek, és jó hétvégét, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára, majd délelőtt 10 óra lesz, ha pedig úton vannak, jó utat és vigyázzanak magukra, várom a legfontosabb közlekedési információkat mondjuk SMS-ben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8, mi pedig már is zárjuk az órát a Benzobon slágerével, jön nálunk a Mystical Magical, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem. Jó reggelt a későn ébredőknek, és jó hétvégét, jó pihenést!
1: My name is Benson Boone.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu. Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban, augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban, most csak 399 forint. Mindig Aldi!
3: Mozis és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét, egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
1: Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
7: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
7: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. a rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sít a hajó az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutatómentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sírt a hajó testen, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Sajtóhírek szerint a balesetet az okozta, hogy az aszály miatt nagyon alacsony a Duna, és emiatt ütközhetett a táltos nevű sét a hajó a part közelében lévő köveknek, a hajótest pedig több helyen megsérült, így pillanatok alatt elárasztotta a víz. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utasa biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbuszt érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Csődbe ment a Varta. Csődöt jelentett a világhírű gyár, kétfelé osztják a pár éve még a német ipar egyik legjobbjának számító vállalatot, írta a Kronan Zeitung. A cég tulajdoni hányadának fele jelenleg egy osztrák befektetőnél, a másik fele pedig a Porsche tulajdonában van, és az elmúlt években folyamatosan forrásokat kellett pumpálniuk az elemgyárba, hogy működőképes maradjon. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki.
9: Köszönjük óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabányai Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, itt több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
9: Szép délelőttet és jó rádiózást kívánok mindenkinek, valamint jó hétvégét, már is indítunk egy újabb órát. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Én Csáka Attila vagyok, itt van elsőként a The Weeknd slágere, szóval már is nálunk a Save Your Tears. Jó időtöltést! Sláger!

Jó pihenést mindenkinek, és jó hétvégét, ez a Sláger FM, és hogyha kicsit kimozdulnának akár ezen a hétvégén, akár pedig még a nyár folyamán, akkor jó hír, hogy ismét várja a látogatókat a római parti plázs. A Dunai fürdőhelyet a heves esőzések miatt kellett ideiglenesen bezárni, mostanra azonban helyreállt a vízminőség. Az ingyenesen használható strand augusztus 23-áig tart nyitva, minden nap 10 és este 6 óra között várják ide a fürdőzni vágyókat, úgyhogy ez egy szuper hétvégi program lehet akár, vagy később is mondjuk a jövő év folyamán. Itt a Sláger FM-en pedig jön most a Billy Ocean slágere a Sláger hétvégében. Jó időtöltést mindenkinek is, jó pihenést!

0: Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM. Nem sokára pedig majd szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról. Majd hozom Camila Cabello slágerét, majd jön tőle a Don't Go Yet, az énekesnő egyébként Kubában született, majd gyerekként Kuba és Mexikó között ingázott, végül 6 éves korában édesanyjával a Miami-ba költözött. Angolul kezdetben egyáltalán nem beszélt, nyelvet főként tévéműsorokból és rajzfilmekből tanulta meg. Az X-faktorban egyébként eredetileg szólóénekesként indult, kiesett, majd a zsűri visszahívta is. Négy másik lányon együtt megalapították a Fifth Harmony című együttest. Mindössze 15 éves volt, amikor bekerült a Fifth Harmony-ba. A világ egyik legsikeresebb lánycsapatának tagja lett egyébként. Azóta pedig számtalan nagy slágert köszönhetünk neki, mindjárt tehát a Don't Go Yet szólít a sláger hétvégében. A hétvége folyamán napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, főleg vasárnap, és a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, majd vasárnap hajnalban 10 és 18 fokot mérhetünk, ma viszont napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a Komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakít.

Jó pihenést kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is még együtt rádiózhatunk és érdemes figyelni és fülelni, hiszen játszunk is, hogyha meghallják majd Mobi slágerét, akkor harmadikként kell telefonálni, 06 30 30 95 8, és hogyha harmadikként telefonáltok, akkor esélyesek lehetnek arra, hogy elvigyék tőlem a páros belépőt Mobi augusztus 1-i koncertjére a Budapest Parkban, úgyhogy tessék nagyon figyelni, itt a Sláger FM-en pedig most zárjuk az órát a bombonslágerével, jön a Szurícs, úgy tartsanak velem a következő órában is.

0: legfrissebb információk, hírek a Schlager FM-en.
1: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Schlager FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. A változások a törvény hatályba lépését követően léptek életbe, várhatóan október 1-e után. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlati lépések a jogszabály kihirdetése után mielőbb megkezdődhessenek, a rendvédelmi szervek között már folyamatosak az egyeztetések, együttműködések. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell. Azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pilléreinél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. A tűzszerész művelet idejére mintegy negyed órára lezárták a Margit hidat is, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a Műpa Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az északkeleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
2: Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, itt több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a Komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb járműmozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban, továbbra is Csáky Attila, úgyhogy meghallják Mobi slágerét, akkor pedig harmadikként telefonáljanak, és önök élhet a páros belépő Mobi augusztus 1-i budapesti koncertjére. Most Bruno Mars és az I Just Might jön elsőként, tartsanak velem!
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

Ez a Sláger FM, és hallottuk Mobi slágerét nem olyan rég, hogyha pedig szeretnének ott lenni Mobi budapesti koncertjén, és elvinni tőlem a páros belépőjegyet, akkor nincs más dolgok, mint telefonálni. Most kell hívni harmadikként 06 30 30 95 8-as. Addig pedig Eddie Grant Sláger, az I Don't Wanna Dance Szolita slágeren.

0: Ez a Sláger FM, és játszunk, hiszen Mobi slágerét hallottuk az órában, és megvan a harmadik telefonálunk, aki esélyes arra, hogy elvigye tőlem a páros belépjegyet Mobi budapesti koncertjére, ami augusztus 1-én lesz majd, és valaki itt várakozik a vonalban. Hello, hello, Csáki Attila vagyok.
1: Szia, te Lavinia vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó hírem van, harmadikként telefonáltál, te vagy a harmadik telefonálunk.
1: Nem mondom.
0: De ez a jó hírem. Megkérdezted még egyszer a vezeték neved, bocsánat?
1: Lavinia.
0: Lavinia, oké, okay, Lavinia, igen, ez lett volna a kérdés. Köszönöm, oké. Okay. Na, hát jó hír, akkor harmadikként telefonáltál, már esélyes vagy arra, hogy elvidd a belépőt. Van két kérdésem.
1: Igen.
0: Ha helyes a válasz, akkor már is oda tudom adni ezt a páros belépőt Mobi budapesti koncertjére. Na, az első kérdés az így szól, hogy hol született Mobi, Amerika vagy Kanada?
1: Hát legyen Amerika.
0: Amerikai, így van, amerikai énekes, úgyhogy az első kérdés az megvan. A második egy másik, az Sláger FM-mel kapcsolatos, hogy Mautner Zsófi műsorát mikor hallhatod a Sláger FM-en? Hétfőn reggel 8 és 9 között, vagy vasárnap 8 és 9 között a kóstoljuk meg azt. Vasárnap bizony a válasz, és úgyhogy gratulálok, megvan a páros belépő Mobi budapesti koncertjére. Ki lesz a kísérő?
1: Hát szerintem a barátnőmet viszem.
0: Na, szuper. Ugye augusztus 1-én a Budapest Parkban fog majd fellépni, úgyhogy akkor nektek nagyon jó szórakozást kívánok. Szuper lesz biztosan. Tessék figyelni és fülelni, hiszen a koncertélmények nyara folyamatosan zajlik itt a Sláger FM-en, most pedig folytatjuk az időjárás jelentéssel, majd hozom Andris Slágerit, jön mindjárt a Golden. A hétvége folyamán napközben nyugat-délnyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, főleg vasárnap, és a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, majd vasárnap hajnalban 10 és 18 fokot mérhetünk, ma viszont napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Vezessenek óvatosan az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben Bicske térségében, az átterelt belső sávban három személygépkocsi ütközött össze. Itt a 37-es kilométernél emiatt csak a külső sávon halad a forgalom, itt torlódásra számítsanak. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, illetve torlódásra is számítsanak a terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. Tatabányai Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutási, több mint 10 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat, illetve induljon útnak később. Szintén az M1-es autópályán, de Hegyeshalom felé a Komáromi térségben egy kis tehergépkocsi felfordult, a 85-ös kilométernél a saját oldalán haladó külső sávot zárták le. Az átterelt sávon forgalmi akadály nincs, itt nagyjából 2 kilométeres jelenleg a torlódás. Illetve ezen a hétvégén rendezik meg a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, egész nap erősebb jármű mozgásra készülnek az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányban, valamint a 3-as főúton, Kerepes környékén is. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek óvatosan!
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: vagyunk a sláger. Sláger FM.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Nem sokára pedig majd szombat dél lesz, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázssal. Mi újság?
2: Szia, hát 40 éves hidegrekord dőlt meg a hajnalban, a Bakony Bélen 4,7 Celsius fokot mértek.
1: Annyira jó volt. Nyitott ablaknál aludni, egyszerűen jobb volt, mint a klíma. Komolyan.
2: Hát sokkal jobb egyébként. Főleg, amikor hallom hajnal 4-kor a hazaérkező egyetemistákat, akik így megtolták a bulit.
1: Igen, az a másik, az a nyár szép arca. De jövő héttől visszatérnek elvileg a 30 fok feletti értékek, és elméletek a mostani előrejelzések szerint, úgyhogy tessék készülni. Nyár még nem ért véget.
2: Bizonyám, és ettől függetlenül velünk marad a nyár minden érzése is, úgyhogy lesznek még azért itt nagy bulik, nagy koncertek Budapesten. Érdemes figyelni, fülelni folyamatosan.
1: Bizonyám, hiszen játszunk. És itt a Sláger FM-en most búcsúzom, Balázs, neked jó munkát.
2: Köszi, Ati, csecse.
1: Na, viszont hallásra.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Ez a dal ismerős, ugye?
4: Haj, rózsa volt.
3: Na és ez?
4: Nem tudtam hol, de hol, de hol, de hol.
3: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már, NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
0: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a Fabor tartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu a pótfelvételiben is!
9: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok.
12: Több
11: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernard Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. Sári Zsolt közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár közölte, hogy ezzel párhuzamosan megkezdik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését, és a folyamatba bevonják az intézmények dolgozóit és érdekképviseleteit is. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízisközpontokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében. Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg. A piac pedig majd csak október mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható.
12: Mondom a közlekedési híreket most, itt a Sláger FM-en. Ne feledjék, hogy a pesti alsórakpart le van zárva szokásosan az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen a gyalogosok és a kerékpárosok vehetik ilyenkor birtokba. Élénkebb a forgalom a Kiskörúton, szakaszonként a Nagykörúton is, szakaszonként az Andrássy úton is több lehet az autós ebben a pillanatban, és a Rákóczi úton is. Mindezek mellett az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Herceghalom között a terelésben, Bicske térségében az átterelt belső sávon korábban baleset történt. Mindkét irányban megvan nyitva a belső sáv, a forgalmi akadály már nincs jelen, de a torlódás továbbra is jelentős. A balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávon lassan haladnak a gépjárművek Tatabánya és Szárliget között. Nehéz az előrejutás, a torlódás több mint 10 kilométeres. Az Útinform szakemberei azt tanácsolják, hogy válasszanak másik útvonalat, vagy induljanak később. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-es autópályán is Érd és Tárnok között. Az erős forgalom miatt mindkét irányban hosszabb lehet a menetidő.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: A nap sűt, itt a hétvége déle elmúlt, mi bajunk lehet? Jó étvágyat a most ebédelőknek a stúdióban szombat délután is Karakas Balázs. A svéd énekesnővel kezdünk, aki 17 évesen nyert tehetségkutatót Svédországban. Agnes Carlsson indít, ez a Release Me.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Itt a Sláger FM-en azok a zenék szólnak, amelyek a hétvége ritmusát és hangulatát tökéletesen beállítják. Ne felejtjék, hogy sokan vannak az M7-esen Érd és Tárnok között, szakaszosan torlódik a forgalom a hozzánk legutóbb eljutott információk szerint, de mindezek mellett már lehet készülni erre a hétvégére, ami ugye különleges, hiszen most lesz a Magyar Nagydíj Magyaródon. Ennek okán a nagydíj napján vasárnap a Török Bálinti Nádastónál egész napos ingyenes autósportos programokkal várják a rajongókat. A futamot óriás kivetítőn lehet követni élőben, napközben profi versenyszimulátorokat lehet kipróbálni, este pedig majd a Boda Family koncertje gondoskodik a hangulatról, a programot pedig egy különleges mozizás zárja majd, ugyanis szabadtéren a csillagok alatt vetítik a Brad Pitt főszereplésével készült Forma 1 című filmet. Jó szórakozást kívánok hozzá, és ahogy ígértem, lendületes dologkal tesszük mindezt, hiszen a Republik és a 90-es évek közepének egyik nagy magyar zenéje, Ha itt lennél vele.

0: Bryan Adams, Mel C és a When You're Gone. Ez a Sláger FM. Jóskán fél egy után járunk már a most ebédelőknek. Jó étvágyat kívánok. Sebúzival pörök tovább a délután. 2 éve áprilisban jelent meg ez a dal, olyan könnyed, country popos hangzás, amitől mi is egy picit szabadabbnak érezhetjük magunkat, és talán az amerikai álomból is elcsíphetünk egy szeletet. Sebúzitól az a Barson következik, előtte nézzük azt is, hogy milyen időjárás várható a fővárosban. Ma sok napsütésre készülhetünk Budapesten, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg. Csapadék nem várható, mérsékelt marad a délnyugati szél. Délutára olyan nagyjából 27-28 fok környékére melegszik a levegő hőmérséklete a fővárosban, az UV-sugárzás erős lesz. Vasárnap is még viszonylag friss lesz a reggel. Budapesten a minimumok nagyjából 17-18 fok környékén alakulnak majd. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat-délnyugat felől elkezdhet megnövekedni a felhőzet, és elszórtan még záporok, zivatarok is lehetnek. Jócskán fél egy után nézzük a közlekedési híreket. Ne felejtjék, a pesti alsórakpart továbbra is le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen ismét szokásosan nagy gyalogosok vehették birtokba ezt a területet. Picit élinkább a forgalom a Rákóczi úton, és egyes szakaszokon a budai alsórakpartokon is több lehet az autós. De nyilván itt jelentős torlódásokra nem kell készülni, egészen laza azért ez a szombat délután. Arra viszont számíthatnak, hogy továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen Érd és Tárnok között, erős a forgalom mindkét irányban. Az M1-esen Budapest felé a Tatabánya és Herceghalom közötti részen a kiépített terelésben Bicske térségében korábban volt egy baleset az átterelt belső sávon. Mindkét irányban megindult a forgalom, de ennek ellenére azért van még némi torlódás, de egyébként a balesettől függetlenül is erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, az Utinform szerint több mint 10 kilométeres a torlódás. Ennek okán én is úgy gondolom, hogy érdemes lehet akár másik útvonalat választani.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: A Mojótól a Lady 3-4-1 után is a Sláger FM-et hallgatják, az ebédhez természetes, hogy jó étvágyat kívánok, és persze pörgünk azokkal a zenékkel, amiket igazán szeretünk. Önök is elmondhatják, hogy szeretik-e vagy nem. Töltsék ki a slágerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában a zenei kvízünket, és még nyerhetnek is vele pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban Gártonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kapd a slágerfm.hu-ra, és töltsék ki a zenei kvízünket. A folytatásban pedig Lady Gaga, azzal a zenével, ami ugye feltűnt a Wednesday című méltán népszerű sorozatban is. Itt a kiválóság, The Dead Dance!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. That's the power of love. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim. And then I saw her face.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelemföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelemföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál, a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégétől a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a közlekedési és beruházási minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopter forgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. A Magyar Szövetség Versenybizottsága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto-Ferencváros találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája meggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, írja a Magyar Hírlap. Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul. Vasárnap többfelé megnövekszik a felhőzet, és délután már záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás.
2: Nézzük a közlekedési információkat, és jó utat a Sláger FM-mel. A pesti alsó rakpart ugye le van zárva az Erzsébet és a Margit hidak között, hiszen most a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak adták át a területet. Bizony, én inkább lehet a forgalom szakaszonként a Rákóczi úton és a budai alsó rakparton is, úgyhogy itt számoljanak erre, de nincs jelentős torlódás. Ami viszont izgalmas, hogy szakaszosan torlódik az M7-es autópálya Érd és Martonvásár között, leginkább a Balaton felé, sokan akarnak lemenni legnagyobb tavunkhoz. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra számíthatnak az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, a torlódás több mint 10 kilométeres hosszúságú. Ha tehetik, választanak másik útvonalat. Ezen a hétvégén lesz a 41. Forma 1 Magyar Nagydíj Magyaródon a Hungaroringen, azon a napon majd erősebb járműforgalomra készülhetnek az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra után is miénk az egész hétvége, és miénk az a rengeteg jó dal, amit meg fogunk most hallgatni a folytatásban. Hello, én Karakas Balázs vagyok. Visszaugrunk a zenei tévék őskorára, Britneyvel és a Baby One More Time-mal. Előtte viszont Kelly Ree Jepsen Indeed, Call Me Maybe.

A csodás Éva Max és a My Head and My Heart itt a Sláger FM-en, ahol egész hétvégén azok a zenék szólnak, amelyek megtartják a lendületünket, és hamarosan egy csapat, az In Excess is ebben fog nekünk segíteni. Mindezek mellett mondom a legizgalmasabb környékbéli programokat, mert hogy a 170 éve született Strobl Alajos előtt tiszteleg a Magyar Képzőművészeti Egyetem új nagyszabású kiállítása. A tárlat 45 bemutatott alkotása nem csak a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is elénk tár, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek. Ezen kívül ráadásul olyan különlegességeket is meg lehet nézni, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült a művész munkáiként azonosítani. Az ingyenes kiállítást egyébként 2-től szombatig lehet megtekinteni a helyszín nyitvatartás idejében, és ráadásul egészen szeptember 19-ig bőven van még erre lehetőség. Nálunk pedig arra is van lehetőség, hogy a hétvége jó hangulatban teljen. Most az ausztrál In Excess csapat 87-ben megjelent kislemeze érkezik most a következőkben. A Need You Tonight-tal nosztalgiázunk.

0: Ő volt a csodás Sabrina Carpenter és a Tears egy könnyed, nyáriasnak ígérkező délutánon. Ez itt a Sláger FM, örülök, hogy együtt töltjük azt az időszakot is, amikor jobb esetben a pihenésre a főszerep. Miley Cyrus pedig nagyon sokat dolgozott egy időben, amíg a járvány miatt, ugye a Covid járvány miatt az egész világ lezárt, ő kiadott egy vadonatúj dalt, és általában maga rendezte a videoklipjét is. Miley Cyrus és a 2020-as nagy kedvenc a Midnight Sky, na de előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten és térségünkben. Az idő nem lesz rossz, sokat süthet a nap Budapesten, fronthatás nem várható, ám a magasban zajló melegedés miatt a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás változás jelentkezhet és csökkenhet a teljesítőképesség. A szelesebb időszakok felerősíthetik a fejfájásos gondokat, ilyenkor úgy ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Az UV-sugárzás erős egészen délután 4-ig Budapesten, ezért a szabadban tartózkodóknak ajánlott a bőrük megfelelő védelméről gondoskodni, és hát persze nyár van, figyeljünk oda a folyadék megfelelő bevitelére. Már mondom is a friss közlekedési információkat, balesetmentes autózást. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és a Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a járművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Érdemes másik útvonalat választani. Szakaszosan torlódik az M7-es autópálya is, Érd és Martonvásár között az erős forgalom miatt sokan ruccanak le a Balcsira. Nincs kánikula, de azért olyan jó kis úszkálós idő van. A 3-as főúton Kerepes térségében sajnos baleset történt, a 21-es kilométernél ennek okán félpályán halad a forgalom. Ma is holnap napközben a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek, mert javítják az útburkolatot. Ami pedig ezen túl még fontos, hogy lezárták mától az Óbudai szigetet rendezvény előkészületek miatt. A 226-os busz terelve, a Nyugati pályaudvar és Óbuda-Bogdán.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Feel a Something felidézte a 2000-es évek elejének klub életét, ez pedig a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan a hétvégi lazítás közben, de azért ne tessék túlságosan lazítani, folyamatosan figyelni kell a rádiót, hiszen bármikor énekelhetnek azok a világsztárok, akik Budapestre is ellátogatnak, és akiknek a koncertjeire lehet páros belépőt nyerni tőlünk. Lenny Kravitz, Moby, Seal, a svéd gyönyörűség Zara Larsson, Moby, és még sorolhatnám, hogy hány nagy előadó koncertjeire lehet belépőt nyerni, és annyit megsugok, hogy egyébként lesz olyan előadó, akinek a koncertjére történő nyereménnyel magára a Sziget Fesztiválra is be lehet majd menni, szóval azért ez durva, nagyon-nagyon jó lesz. Tessék figyelni folyamatosan a Sláger FM-et, és akkor kell telefonálni, amikor szólunk, hogy telefonálni kell. De akkor azonnal. Addig miénk sét a slágere. Jön most a Fekete Rúzs.

Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Haj, rózsa volné.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe, incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankolt.hu oldalakon.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki. Ez a Sláger FM.
9: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok.
11: Hírek!
10: Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motor vonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Az átmeneti fürdőzési tilalmat a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonják. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutatták ki. Szombaton alapvetően sok napsütésre számíthatunk, de helyenként több gomoly és fátyol felhő lehet majd az égen. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb az északkeleti tájak fölött alakulhat ki, elvétve egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk marad a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
11: Kettő óra után is nézzük az utak híreit, ez a Sláger FM, balesetmentes közlekedést kívánok, bármerre is tartanak. Továbbra is erős a forgalom, szakaszos lassulásra, torlódásra számíthatnak az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 km hosszúságú a torlódás, válasszanak másik útvonalat, ha tehetik. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-es autópályán is, sokan indultak el a Balatonra, Érd és Martonvásár között erős a forgalom. A 3-as főúton Kerepes térségében történt egy baleset, a 21-es kilométernél a forgalom jelen pillanatban is fél pályán haladhat. Budapesten érdemes arra készülni, hogy a hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban le van zárva a belső sáv a villamospálya karbantartása miatt. Ma is holnap napközben a 4. kerületi Fóti úton, a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon, mert javítják az útburkolatot. Balesetmentes közlekedést kívánok!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: Örök tovább a délután, itt a nyár, és jönnek a legjobb zenék. Most egy olyan, ami Mark Ember jellegzetes pop stílusát követi, de természetesen ott van benne az az igazi, valami varázslat, amitől világhírűvé vált. Itt az újdonság, a Closer to Me. Slágerkult.

Dua Lipa, Training Season, 4:43 is elmúlt már. Köszönöm szépen, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Mindezek mellett mindjárt érkezik hozzánk egy dal a 80-as évek legvégéről, a Soul to Soul csapattól. De ezek között mesélek arról, hogy mi mindent lehet csinálni Budapesten és a környékén. Még a mai nap folyamán az újpalotai Nemzedékek Parkjában találkozhatunk a kultúra színével, javával, közösségi élményekkel és minőségi programokkal töltötték meg a 15. kerületet. Az ingyenes szabadtéri rendezvénysorozaton meg lehet nézni még a mai nap folyamán is nagyon-nagyon sok mindent. Vár minket a műfajok sokszínűsége, és hát persze a különleges nyáresti kikapcsolódás, ami egyszerre közösségi élmény és minőségi kulturális program. A mai nap folyamán Abba Show lesz majd este 8:30-tól Siminfalvi Ágota és Füredi Nikolett koncertje, holnap este 8:30-tól pedig az Én és a kisöcsém zenés vígjáték nézhető meg Straub Dezsővel a főszerepben. Jó szórakozást kívánok hozzá! Akárcsak, ahogy ígértem, a Soul to Soul nevű csapathoz most a következőkben a felvétel nagyon-nagyon könnyed, nagyon jól fogyasztható, nem véletlen vezette 4 hétig anno a brit kislemezlistát. Soul to Soul és a Back to Life itt a Slágeren.

0: Kvebs zenéje a Volk Zakatolt, ez pedig itt a Sláger FM egész hétvégén. Olyan előadókkal és világsztárokkal, mint Michael Jackson, aki a ma délutánnak egy különleges színfoltja lehet. De még előtte itt van Purple Disco Machine, a Hertz világslágerének újra gondolt verziójával. Megtartotta az eredeti éneket és a dal sötéte romantikus hangulatát, de azért feszes basszussal, csillogó szintis hangzással olyan eléggé klubbaráttá alakította ezt a számot, és gyakorlatilag tökéletesen Purple Disco Machine-es lett. Mindjárt jön a Wonderful Life, előtte nézzük, milyen idő várható. Budapesten időnként fátyol és kisebb gomoly felhők lehetnek, de jelentős mennyiségű csapadék nem várható. Mérsékelt délnyugati szél várható. A legmelegebb órákban a mai nap folyamán 27-28 fok lehet, hajnalban pedig 17 fokig hűlhet le a hőmérséklet. Holnap is ugye ennek következtében még viszonylag friss lesz a reggel, napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután már a nyugat-délnyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és bizony elszórtan kialakulhatnak majd záporok, zivatarok, amiket sokfelé kísérhet erős szél. A holnap délutára így érdemes rákészülni. Balesetmentes közlekedést kívánok és jó utat, bármerre is tartanak. Továbbra is szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen a Balaton irányába Érd és Martonvásár között. Sokan tartanak legnagyobb tavunk felé, legyenek türelmesek. Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra és torlódásra számíthatnak az M1-esen is a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Herceghalom között a kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a járművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, ott több mint 10 kilométeres a torlódás az Utinform legfrissebb hírei szerint. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába, a Soroksári út szervizútjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták mától az Óbudai Szigetet rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: lights.
1: Az örmény énekesnő Rosalind dala, ez a Sláger FM. Remélem, hogy erről is elmondták véleményüket. Kitölthetik a Sláger FM zenei kvízét a slagerfm.hu-n vagy a Sláger FM mobil applikációjában. Elmondhatják a véleményüket, beleszólhatnak, hogy mi szóljon, és még nyerhetnek is pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Ezek mellett egy kis funk, egy kis diszkó, egy kis rádió barát pop. Imádjuk ezt a dalt, és már gyakorlatilag több mint 40 éve nem tudjuk, és nem is akarjuk elfelejteni. Cool and the Gang és a Celebration!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Óriási fejlesztésre készülnek Esztergomban. Nyomozást rendeltek el a nemzeti konzultáció ügyében. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a Józsefvárosi piacon. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Suzuki 76 milliárd forintos fejlesztésre készül esztergomi gyárában. A beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István emlékeztetett arra, hogy csütörtökön Magyar Péter miniszterelnökkel közösen fogadták Budapesten Suzuki Toshihirót, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatóját, akivel a vállalat magyarországi terveiről is egyeztettek. A miniszter posztja kitért arra, hogy a Suzuki esztergomi gyára mint egy 2800 embernek ad munkát. Termelésének csak nem 90%-a exportra kerül. Hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a 76 milliárd forintos beruházás több magyar beszállítót, több magyar mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. A környezetvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett. A hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tájékoztatás szerint a 109 méter hosszú és közel 20 méter széles szerkezet mozgatására péntek és vasárnap között kerül sor. Ez a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni, jegyezték meg. Arról is írtak, a déli körvasút második ütemének fejlesztésében két új, azonos kialakítású acélhíd váltja fel a meglévő szerkezeteket. Mindkét híd 109 méter hosszú és 20 méter széles, magasságuk 12 és 19 méter között változik, tömegük pedig egyenként megközelíti a 2500 tonnát. Nyomozást rendelt el a budapesti gazdasági ügyészség hűtlen kezelés gyanúja miatt a Tisza párt nem létező adóemelési terveiről szóló 12 milliárd forintos nemzeti konzultáció ügyében. A konzultáció kivitelezői között ott van a Balázsi Gyulához köthető cégcsoport, a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Az ügyben egy magánszemély hűtlen kezelésre hivatkozva tett feljelentést, a rendőrség azonban ezt elutasította. Indoklásuk szerint a konzultáció kérdései nem közvetlenül a párt állítólagos programjairól szóltak, hanem általánosságban a kormány intézkedéseiről és az emberek véleményének megismeréséről. A budapesti gazdasági ügyészség végül nem a bíróságnak terjesztette fel az indítványt, hanem maga változtatta meg a rendőrség döntését és elrendelte a nyomozást. Fegyverarzenálra bukkant a rendőrség a Józsefvárosi piacon. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda egy nagyszabású akció keretében 364 fegyvert foglalt le, amelyek egy részét a magyar-szlovák határon, másik részét egy budapesti lakóházban és egy szerszámboltban találták meg. Az ügyben három férfit gyanúsítanak lőfegyverrel való visszaéléssel, köztük egy 55 éves örmény állampolgárt, aki a Józsefvárosi piacon működő szerszámboltjában árusította az illegális fegyvereket. A nyomozás során kiderült, hogy a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd Magyarországra szállították, ahol azokat a magyar jogszabályok szerint éles lőfegyvernek minősülő módon alakították át. Napos idő várható kevés fátyol, illetve keleten képződő gomoly felhővel. Legfeljebb az észak-keleti határ szélére sodródhat be egy-egy csapadék góc. A délire, délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Vasárnap már több felhő sodródik felénk, de sok napsütés várható.
2: Nézzük a közlekedés híreit is. Erős a forgalom, szakaszos torlódásra számíthatnak az M1-esen Budapest felé autózók, a Tatabánya és Herceghalom közötti terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a járművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Érdemes lehet másik útvonalat választani. Szakaszosan torlódik a forgalom az M7-esen is, hiszen sokan tartanak a Balaton irányába, ezért Érd és Martonvásár között erős a forgalom, torlódással találkozhatnak. Ezen a hétvégén hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében, mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Hát nyilván egészen sokan akarnak majd odajutni, ezért számíthatnak arra, hogy azért ott a magyaródi csomópontnál már csak araszolva lehet majd közlekedni. Ne feledjék, hogy az 52-esen Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart a felújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt torlódásokra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Rengeteg jó zenét fogunk hallgatni szombat délután, akár úton van valaki a Balatonra, ott hol az itt, nagy takarít, mi itt vagyunk és hozzuk a legnagyobb slágereket. Justin Bieber mindjárt jön a Daisy-szel, előtte pedig Selena Gomez és egy jó pörgős dal, indul a Single Soon.
0: Minden, amit szeretünk.

A láthatatlan érintés, Genesis, Will Collins, Invisible Touch, mert ugye 80-as évek legnagyobbjai is nálunk mennek. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és mindjárt a csodaszép Taylor Swift is itt lesz velünk. Közben pedig ne felejtjék el, ezen a hétvégén lesz majd a Forma 1 Magyar Nagydíj, és ennek okán ehhez kapcsolódóan Budapesten is lesznek programok. Például a kokáért egészen holnapig párafestés várja a Margit-szigeten. Ugye egy különleges élmény ez a Margit-sziget zenélő szökőkútjánál. Minden nap este 9 és 10 órakor lenyűgöző párafestés eleveníti fel a Magyar Nagydíj történetének legemlékezetesebb pillanatait és persze korábbi győzteseit. A vízpermetre vetített látványos animációk a Forma 1 világát hozzák hozzánk közelebb, így a klasszikus esti szökőkútsó ezen a héten bizony különleges motorsport hangulattal egészül ki, még a mai este folyamán biztosan. Nálunk pedig a következőkben, ahogy ígértem, Taylor Swift, azzal a dallal, aminek klipjének nyitóképe Friedrich Heiser századfordulós Ophelia festményére emlékeztet, és képzeljék el, a videó hatására a rajongók tömegei kezdték el felkeresni a képet őrző német múzeumot. Hát így kell turista szezont generálni. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

hang, meg hát ez a ritmus, The Blue Café Chris Rea. A Sláger FM-et hallgatják, mi játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan. Jócskán 3:30 után járunk már, gyönyörű ez a mai nap, nem? Legalábbis én abszolút így élem meg. Nincs túl meleg, nincs túl hideg, kellemesen süt a nap, Pest megye legtöbb településén. Mi bajunk lehet igazán? Remélem semmi. Teddy Swims addig is itt van most a folytatásban. Ez egy olyan dal, ami az érzelmeink, a magánéletünk legmélyéig lemegy. És hát persze Teddy Swims rekettes hangja még inkább egy kis fűszer ezen a dalon. Jön a The Door, előtte viszont aktuális információink. Hétvégi, napos, kellemes meleg időnk van Budapesten, ennek hatására a fővárosban a levegőben lévő pollenek mennyisége emelkedésnek indulhat. A csalánfélék pollen koncentrációja a közepes magas tartományban mozog jelenleg. Alacsony koncentrációban jelen van a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a fenyőfélék és a ciprus, a tiszafafélék pollenje. Továbbá a lágyszárú allergének közül a pázsitfű, az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje is. A kültéri allergén gombák közül van olyan, aminek a spóraszáma a közepes magas tartományban alakul. Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasútsor után, ott sávlezárásra kell készülni. Jelenleg helyszínelést végeznek a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Károlyi István utca után,

0: a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Tudjanak róla, hogy le lesz zárva holnap a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sáv burkolatjavítás miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A Tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Slágere.

legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

aki egy jelenség a könnyű zenében, The Weeknd és a Dancing in the Flames, ez pedig itt a Sláger FM. Hozzuk a jó zenéket, és persze a világsztárokat Budapestre. Ha szeretnének nyerni például páros belépőt Moby koncertjére, Sirre, Lenny Kravitzre, vagy éppen olyan előadók koncertjeire, akik a szigeten lépnek fel, Luis Capaldi, Florence and the Machine, Natasha Bedingfield, akkor mindenképpen figyeljenek, hiszen amikor meghallják ezeket az előadókat énekelni, és mi szólunk előtte, akkor hívják a 0630303095-8-as számot harmadikként, és ezáltal lehet bekerülni a játékba. Ugye, ha annak az előadónak nyernek a koncertjére páros belépőt, aki a szigeten lép fel, akkor egyébként ám az egész Sziget Fesztiválra be lehet vele menni, szóval rendkívül izgalmas napok elé nézünk. Folyamatosan figyeljék a Sláger FM-et, addig is nálunk most a halott pénzi a staféta. Jön a Valami van a levegőben. Valami!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vitál Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki! Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a Fabor tartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel, és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson, és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Magyarország jövője a fiatalok kezében van, történelmi feladat vár rájuk a Tisza párt által kialakított önkényuralmi rendszer felszámolásában, hangsúlyozta Orbán Viktor volt miniszterelnök Tusnádfürdőn, amikor a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor záró napján, szombaton. A Fidesz elnöke szerint pártja a 40 évnél idősebbek körében néhány százalék pontos különbséggel megnyerte az április 12-i parlamenti választást. A 40 év alattiak esetében viszont súlyos vereséget szenvedett. Ellenzésük szerint a fiatalok 19%-a szavazott a Fideszre, 75%-a ellene. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vett. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sétahajó az Erzsébet híd budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei kutató mentőszolgálat egységeit is riasztották, akik a fővárosi katasztrófavédelem munkatársaival közösen próbálták felderíteni a sérülést a hajótesten, miközben folyamatosan szivattyúzták a beömlő vizet. Busz és személygépkocsi ütközött össze pénteken délután Budapest 10. kerületében a Liget téren. A baleset után az autó utasai nem maradtak a helyszínen, hanem elszaladtak onnan, miközben a busz valamennyi utasa biztonságban elhagyta a járművet és más módon folytatta útját. A katasztrófa védelem közlése szerint a baleset a 9-es autóbuszt érintette, amely a Liget téren karambolozott a személygépkocsival. A történteket követően az autóban utazók elhagyták a helyszínt. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
10: Baleset nehezíti a közlekedést az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Rákospalotai körvasút sor után, ott sávlezárásra kell készülni. Helyszínen is zajlik a Váci út újpesti szakaszán kifelé a Károly István utca után, egy sáv járható ezen a szakaszon. Erős forgalomra, szakaszos lassulásra készülhetnek az M1-es autópályán Budapest felé autózók a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben. Mindkét sávban arra szólnak a gépjárművek a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon. Nehéz ott az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás az Utinform legutóbbi tájékoztatása szerint. Érdemes ennek megfelelően útnak indulni. Ne felejtjék el, hogy ma és holnap a 4. kerületi Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni, mert útburkolatot javítanak. Lezárták mától az Óbudai szigetet a rendezvény előkészületei miatt, a 226-os autóbusz terelve közlekedik. Szakaszos és időszakos lezárásra készülhetnek ma este 6 és fél 10 között a Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsórakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt.
11: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: 4 óra után jön egy dal, ami könnyed, megjegyezhető reflénnyével, lendületes pop hangzásával teljesen tökéletesíteti a délutánunkat. Hello a stúdióban, Karakas Balázs, a Maroon 5, Lisa és a Priceless előtt Comrade, tőle pedig a hatalmas nagy sláger, ez a Be Mine.

righteous, sister sinner says funky. How bizarre.

Szerelembe Esés és a Coldplay-jel Feels Like I'm Falling in Love, tipikus nyár közepi cselekmény. Itt a Sláger FM, örülök, hogy ezt a nyarat is együtt élhetjük meg, és természetesen mindezek mellett beszélgethetünk a legizgalmasabb programokról, olyanokról, amelyek akár a kultúrát is ápolják, méghozzá közös örökségeinket, olyan dolgokat, melyekre büszkék vagyunk. Ugyanis a Forma 1 rajongóinak teljesen kihagyhatatlan nyári program a Hungaroring 40 szabadtéri fotókiállítás, amit augusztus 2-ig ingyenesen látogathatnak a Szélkapu Parkban. Egy kellemes séta során végig lehet követni a Hungaroring 4 évtizedének legemlékezetesebb pillanatait, legendás futamokat, ikonikus győzelmeket és a pálya építésétől napjainkig vezető történetet. Úgyhogy ha szeretnék megnézni a magyar motorsport egyik legfontosabb helyszínének múltját, akkor erre itt van lehetőség. A jó szórakozáshoz pedig van még lehetőség jó zenéket hallgatni is. Jön a Pet Shop Boys azzal a dallal, aminek az első kiadása 84-ben nem lett sikeres, de az újra felvett 85-ben kiadott verzió már az Egyesült Királyságban és az amerikai Billboard Hot 100 listán is az első helyig jutott. West End Girls, zenél a Pet Shop Boys. Sometime.

0: Ahova sok eltöny a zenéje, Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, egy emlék az ezredforduló időszakából. Ez a Sláger FM, fél öt után járunk már, köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt. Hát remélem, hogy most is vannak azért még, akár családosan is, olyan felszabadító nyarak, mint amik akkor voltak. Egy harapás a lángosba a Balcsi parton, egy hosszú autóút a horvát tengerpartig, vagy csak egy kis csillezés, lazulás otthon a nagymamánál egy árnyas fa tövében. Hát most viszont inkább a fesztivál hangulatot hozzá nekünk Jennifer Lopez és David Guetta, olyan tipikus fesztiválokra szabott kis EDM produkció ez. David Guettának a jó kis pörgős előadás módjával és J-Lo-nak az érzéki hangjával. Jön a Save Me Tonight, na de előtte nézzük azt is, hogy milyen lesz az időnk. 27-28 fok a csúcsérték ma délután Budapesten, ennyit ígértek, meg azt, hogy sok napsütésre számíthatunk, amit időnként fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak meg, de ezekből jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. Arra viszont lehet számítani, hogy holnap már a délutáni órákban ez előfordulhat, de a reggel még viszonylag friss lesz és kellemesen hűvös és sok napsütéses, leginkább a délutáni óráktól jöhet majd a csicsa, dirdur meg a zuhé. De hát természetesen hosszú távon egyébként egyáltalán nem ez lesz a jellemző. Hétfő még lehet egy picit két csapadékos, de kettől aztán beindul a kánikula gépezet, és képzeljék el, a jövő hétvégén ilyenkor Budapesten már akár 38 fok is lehet. Jó utat kívánok! Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Hajóállomás utcába, a Soroksári út szervízútjára és a Leknerödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedési járművek hajthatnak be. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pályakarbantartása miatt. Ha arra járnának tömegközlekedéssel, feltétlenül ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Lezárták mától az Óbudai szigetet rendezvény előkészületei miatt. Ma is holnap a Fóti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra készülhetnek egy rövid szakaszon az útburkolat javítása miatt. Lezárják a Váci úton befelé a Zsilip utcánál a külső sávot holnap a burkolat javítása miatt. Ma este 10-től holnap hajnali 5-ig a Kőbányai út befelé vezető oldalát zárják le. A forgalom rendőri irányítással a villamos sínen haladhat majd karbantartás miatt. Balesetmentes közlekedés és természetesen jó utat kívánunk!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Micsoda lendület és micsoda dal a dél-koreai Rossi és Bruno Mars tőlük az Apt itt a Sláger FM-en. Egy kellemes júliusi délutánon ilyen zenékkel tartjuk meg a hangulatot, és persze nagyon fontos dolgokkal, mert ne felejtjék el, igazi világsztárok budapesti koncertjére lehet jegyeket nyerni a Sláger FM-en, hiszen mi elvihetjük például Seal koncertjére, Mobira, Lenny Kravitzre, és persze a Sziget Fesztivál nagy fellépőire, Faithless, Morcsiba, Sambor, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Luis Capaldi, Florence and the Machine, és még sorolhatnám, és ne feledjék, ha Sziget Fesztiválon fellépő előadó koncertjére nyernek, akkor egyébként még a Szigetre is el lehet menni. Szóval elképesztő bulira viheti el önöket a Sláger FM egész nyáron. Figyelni kell, hogy mikor énekelnek ezek az előadó művészek, és amikor szólunk előtte, akkor kell csörgetni. Addig pedig miénk, Olivia Dean, tőle pedig a Man I Need, egy könnyed szólpopos hangzás az idei nyár forró betételéért. Előtte viszont még a Bagosi Brothers Company és az Álljunk Össze.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező báron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
7: Az egyik szamuráj kardomat.
6: Nem már. NASA ajándékba?
7: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
4: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
8: Még keresed a helyed? Megtaláltad! A Budapesti Metropolitan Egyetem piacképes tudást, gyakorlati tapasztalatot és támogató közösséget kínál. Foglald el a helyed nálunk! Metu, kapod felvételiben is!
9: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
10: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkolt.hu oldalakon.
11: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban Önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balatonpartján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról. Azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítás alá tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tűzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használatát javasolják. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
13: Hozom a közlekedési híreket, sajnos egy baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton kifelé az Záhony utca után, ott sávlezárásra kell készülni. Erős a forgalom, szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és a Herceghalom közötti kiépített terelésben, mindkét sávban araszolnak a gépjárművek, a Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon pedig nehéz az előrejutás. Az M1-esen Hegyeshalom felé két személyautó ütközött össze, odébb Mosonmagyaróvár térségében. Ha most indulnak Budapestről, akkor arra számoljanak, hogy ott nehezebb lehet az áthaladás. A budapesti autósoknak tudni kell arról, hogy lezárták a félútpályát hétfő hajnal 5 óráig a 4. kerületi Elem utcában az Ódri Árpád utca és a vasúti átjáró között karbantartás miatt. Napközben a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik. Csatornaépítés miatt zárták le a 20. kerületi Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca között egy hosszabb szakaszon, a 9. kerületi Vendel utcában pedig a Szobieszki János utca közelében a forgalmat a parkolósávba terelik.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
13: 5 múlt, hello, Karakas Balázs vagyok, Sunbury érkezik, akkor a zseni az ember, hogy az hihetetlen. Ennek a számnak az alapjait egyetlen egy este készítette el otthon a Los Angeles-i otthoni stúdiójában. Elképesztő ez a srác. Itt a kiválóság, a nagy átütő siker, Andres.

0: A csodás Madonna, Like a Prayer, a 80-as évek nagy zenéjét sem felejtjük el, hiszen a Sláger FM-et hallgatják, nálunk kortalanok ezek a dalok. És persze a szombat délutáni hangulat is, rengeteg mindent lehet még mindig csinálni Pest megyében. Például a Kokáért zajlik a Zsámbéki Blues Picnic még ma és holnap. Egyébként 10. évfordulójához érkezett el a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blues zenészek összefogásából létrejött Zsámbéki Blues Picnic. A kezdetekben egynapos volt a program, eleinte a helyi zenekarok támogatására irányult, azonban a rendezvény időközben annyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat, hát ráadásul ugye festői környezetben. Idén kiállítások, zenei workshopok, könyv, divat bemutatók és filmvetítés is színesíti az eseményt, szóval bőven lesz mit csinálni még. Ma is holnap a Zsámbéki Blues Picnicen. Közben hozzánk Harry Styles érkezik most a folytatásban, idén januárban jelent meg a dal, és percek alatt ott volt már a sikerlisták élén. Hatalmas kedvenc volt a brit kis lemezlistán is, az élen debütált az Aperture. Sláger.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Egy kis emlék a 90-es évek végéről, Fats and Small Turnaround, itt a Sláger FM-en. Egy csodaszép nyári délutánon is azok a zenék szólnak, amelyektől garantáltan jól érezhetjük magunkat. Érdemes még most kihasználni a következő egy-két napot, hiszen azok még a kánikulától messze vagyunk, és persze ezekre a zenékre akár önfeledten énekelhetünk. Egy olyan jön, aminek a szövege különös félelmet fogalmaz meg. Amikor úgy érezzük, hogy oké, végre rendben van az élet, hát akkor kezdünk el attól rettegni, hogy elveszíthetünk minden gyönyörű dolgot, amit kaptunk. Benson Boone, Beautiful Things, előtte viszont hasznos információkat hozok. Holnap viszonylag friss lesz a reggel, Budapesten 17 fokig is lehűlhet a levegő, alkalmas lehet például reggel egy kis sportolásra, sétára, elképesztő mód felfrissítő lesz majd. Hát aztán szépen sorjában elkezd melegedni a levegő, 30-31 fok lesz napközben a csúcsérték, viszont a délutáni órákban majd nyugat-dél-nyugat felől elkezd megnövekedni a felhőzet, és elszórtan akár még kisebb záporok is kialakulhatnak. Néha megélénkül majd a déli-dél-nyugati szél, az ivatarok idején pedig akár erős, viharos lökések is lehetnek majd ezek. Korábbi információink arról szóltak, hogy erős a forgalom az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Herceghalom között a terelésben, így arrafelé számoljanak plusz menetidővel. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra számíthatnak az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő hajtón keresztül tudja majd megközelíteni. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Lezárták mától az Óbudai szigetet rendezvény előkészületek miatt. Szakaszos időszakos lezárásokra számíthatnak ma este 6:30 között a Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos térútvonalon vonulásos rendezvény miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Lorentől a Heaven-t játszottuk, ez pedig itt a Sláger FM. Egyre közelebb a 6 óra, ami annyit jelent, hogy az én mandátumom a szép lassan lejár, de természetesen mindennek a vége az valami újnak a kezdete, így van ez nálunk is. Úgyhogy jön Kovács Áron és Kisóna meg a Slágerlista jó hangulattal a következőt 2 óra hosszában is. Én pedig már a búcsúzom két belevaló csávóval, akik ha énekelnek, annak rögtön lesz egy teljesen jó nyárias lendületes lüktetése. Ők a Walmart, ülük pörög a színvak, Karakas Balázs kicsekkol, Tali holnap délben.

0: hosszú utazásokhoz.
1: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
0: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
0: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. BMW kötőjel budapestmotors.hu. Az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. A Premium Hotel Panoráma Siófok. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kelünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
0: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédő javítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
1: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Biobubi. Környezetbarát tisztítószerek hulladékmentesen. Keresd őket a Rossmannban, vagy rendeld meg a biobubi.hu weboldalon. biobubi.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
1: Sláger FM.
12: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérletpiacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentős szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Erre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A hajóállomás utcába a Soroksári út szervízútjára és a Lechner-Ödön fasor Vágóhíd utca és körforgalom közötti szakaszára csak a közösségi közlekedés járművei hajthatnak be. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fúti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert itt az útburkolatot javítják. Szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 9:30-ig. A Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt. A Hungaroring környékén erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópálya mindkét oldalán, valamint a 3-as főúton is a Magyar Nagydíj miatt.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
15: Hello, Los Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. Orsi meg beírja nekem mindig, hogy a 2026-os évnek a 28. adása, ami már rég nem igaz, mert sokkal többnél tartunk, csak valamiért ezt sosem javítja.
16: Döbbenetes.
15: Úgyhogy Orsi, meg vagy fedve, azonnal menj vissza a múltból, és hozzá valamit alt. Addig pedig elmondom, hogy hanyadik adás ez valójában. A 30. adás az évben. Nézd oda, micsoda statisztikai anomália. Rögtön az elején mit szóltok, fiúk, volt már ilyen valaha? Na ugye, na de a hét sztárja, tanult közgazdász, komolyan érdekelte a politika, a gazdaság és az üzleti világ, azt mégse az lett, elbutult, vagy elbitangolt. Diplomáját nem szerezte meg.
17: Miért?
15: Valaki más szerezte meg az ő diplomáját. Nem, tehát nem diplomázott le, de a tudása később jól jött a zenekarának pénzügyi irányítása során. Július 26-án ünnepli a 83. születésnapját, drága barátaim, úgyhogy nem egy mai csirkéről van szó, vagy kakassról. Annyit elárulok róla egyébként, hogy ott volt a foci VB-n, többször mutatták, főleg amikor az angolok játszottak. És felismerhető volt, pedig 83 éves, ami azt jelenti, hogy szépen öregszik. Indul az Opel Valli slágerlista, vagy hogy már ronda volt fiatalon is.
16: Na és...
15: Olivia Rodrigo Good For You-ja a 40.

0: Imagine Dragons és a Bones, a 38. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heartja. Ezt nem tudom, lehet ennél hamisabban, nagyobb élvezettel mondani ezt, hogy Nothing Breaks Like a Heart. Miley Cyrus.
1: Nyugi.
0: Na, a jövőben ezt nem csinálom, jó? Most ígérem meg nektek, nem fogok műlelkesedést tolni a 39. jó? Orsi jön, mondjuk érte nem művel lelkesedem, hanem valójában, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: 49 éves lett Eric Prydz, svéd DJ producer. 2004-ben robbant be a köztudatba a Call On Me dallal. Ezt követően annyira nem volt aktív, hogy bemutatkozó albuma 12 évvel később 2016-ban jelent meg. 2017-ben pedig az év DJ-nek választották. Irány 2004, jön a Call On Me, itt a Sláger FM-en.

0: Erik Pritz és a Kalami. Köszönjük szépen Orsinak. Na és akkor a hét sztárjáról némi info, azon kívül, hogy láttuk az angoloknak szurkolni a VB-n. 83 éves. A mai napig aktív.
1: Ez igaz.
0: Mondom, volt a VB-n. Ki tudott menni?
2: Tényleg?
0: Saját lábon.
1: Hogy érted ezt?
0: Gondolom gyalog.
1: Aha.
0: Az a hír járja, hogy egy 3 órás show alkalmával 20 kilométernyi torna mutatványt prezentál a színpadon. Saját szemmel láttam, ez igaz. Megdolgozik a kondiáért, napi 12 kilométert fut, úszik, biciklizik, kickboxol és edzőterembe jár. És mindez egyszerre!
3: De szívatsz engem!
0: Le tudja egy fél óra alatt az egészet. Nem, de mondjuk ez azért tényleg komoly, de az is komoly, amit művel a csávó. A lelki harmónia is fontos számára, emiatt pedig egyrészt nem néz parlamenti közvetítéseket, másrészt balettozik, jogázik és pilates órákat is vesz.
3: Ügyes!
0: Állítólag a pilates órák már így olyan árban vannak, mint a Breitling. Nagyon jó márka. Csak pilates órákat vegyetek.
3: Mi van?
0: 100 méterig vízálló. Addig pedig Daddy Yankee és Snow Konkalmája a 37.

Kovács Áron, Pipa. Kisorsi Kisó, Pipa. A legnagyobb slágerek slágerlistája, Pipa. Ez az Opel Wallis slágerlista. 36. Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Mabel, Don't Call Me apja a 35. Shawn Mendes és Camila Cabello általam igen nagyra becsült és szeretett szenyoritája visszatért a 36-ra, gondolom, mert nyár van, és szerettek összejönni, így nyáron. Igen, magam is voltam így ezzel. Pont erre a dalra. Csodálatos. Na, már ennyire jó hangulatba kerültem, hát ha tud valamit Orsi ezzel kapcsolatban, amúgy volt.
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 19 évvel ezelőtt is lágerlistáról válogatok magyar dalokat, minden órában egyet hozok. 2007-ben a mai napon a lista 12. helyén Szabó Eszter szerepelt, aki 2005-ben vált országosan ismerté, méghozzá Megasztárnak köszönhetően. Szerelem háború volt a nagy kedvenc 17 évvel ezelőtt, és ez jön most.

0: Szabó Eszter és a szerelem háború. Köszönjük szépen, szerelemben és háborúban mindent szabad. Azt mondják, hogy akkor szabadjon most tovább mennünk. Folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítése alapján, is árulom ki a hét sztárja.
1: Oké. Okay.
0: Mick Jagger! Azaz Jager Miklós.
1: Ne játszd az eszed.
0: Na mit szóltok, 83 az öreg. Ki gondolta volna, nem? Hát azt hittük elpusztul 27-nél. Mint a normális muzsikusok. 27-nél kicsekkoltak egy csomóan, de ő nem. Aztán 37, 47, 57, 60 és most 83.
2: Szép munka.
0: Istenem, egyébként adja a jó Isten, hogy sokáig éljen, mert nagyon szeretem. Én rajta nőttem fel. 13 évesen beraktam egy Rolling Stones kazettát a Magnóba, és hát évekig, évtizedekig nem vettem ki onnan.
2: Miért?
0: És nem azért, mert elromlott a Magnó, hanem mert annyit hallgattam. Szóval elképesztő mennyi sportol az öreg, de ez látszik is rajta, szigorú diétát tart, nem fogyaszt alkoholt. Mondjuk ez nem mindig volt így.
1: Aha.
0: Mindig is énekes volt, állandóan énekelt gyerekkora óta. Nem is tudom, játszik a hangszeren. Általában azért gitározni megtanultak a régi rockstárok, akik énekeltek, de nála nem vagyok benne biztos, talán.
1: Akkor jó.
0: Zenét nem tanult, kottát nem olvas. A Rolling Stones-t 62-ben nem ő alapította, hanem Brian Jones, a gitáros. A másik gitáros, nem az, aki olyan ronda, mint az ördög, de mégis szeretjük, mert az a Keith Richards, hanem a Brian Jones.
1: Én is rájöttem.
0: Aztán a Rolling Stones 8 hónap alatt London első számú koncertzenekara lett, még a Beatles is nézte őket koncerten, van is ilyen felvétel egyébként, ahol Paul McCartney és John Lennon ott csápolnak egy jó kis Rolling Stones koncerten. Ezeket egyébként nagyon szeretem, ezeket a régi dolgokat. A legtöbb Stones-dalt Mick Jagger és Keith Richards jelzi, tudjátok, Jagger Richards, szerző páros, majdnem olyan, mint a Korda György és Balázs Klári, csak
2: úgy van.
0: Nem. Mégis az első két dalt nem ők jegyzik, nem Mick Jagger és Keith Richards, hanem az előbb említett John Lennon és Paul McCartney, mert hogy a Beatles írta az első top 20-ba kerülős dalát a Rolling Stones-nak. Hát nem szép ez,
2: de igen,
0: hogy nem egymás konkurenciái, hanem egymást támogatták, segítették és jártak egymás koncertjeire. Mikor volt nálunk ilyen, drága barátaim?
1: Soha!
0: Mikor látod Lukács Lacit egy Tédani koncerten?
1: Talán holnap.
0: Vagy bárkit. 34. Tim Impala és Dracula. Na tényleg, szívjük a vért.

0: és Avamax Whatever-je a 32. Aztán Avamax a 33-on is ott van, csak ő már egyedül a Sweet But Psycho-val. Orsi pedig sosincs egyedül, mert mindig hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Elképesztő, de a héten ünnepelte 61. születésnapját Saul Hudson, ismertebb nevén Slash, a Guns N' Roses gitárosa. Édesanyja többek között David Bowie ruhatervezője volt, édesapja pedig olyan zenészeknek tervezett albumborítót, mint Neil Young vagy éppen Johnny Mitchell. Ami Slash-t illeti, 2009-ben a Time magazin Jimi Hendrix után a világ második legjobb gitárosának választották. Ezúttal a Paradise City-ben csillogtatja meg tudását.

0: Guns N' Roses és a Paradise City. A végre. Istenem. Hát látjátok, micsoda rádiónk van. Lemegy benne a Paradise City. Na?
1: De királyság.
0: Tessék. Véget ért közben, hát mert hosszú volt a dal, Julia Garner és Mark Foster házassága.
2: Sajnos igen.
0: Több mint 6 év után most ért véget a Paradise City alatt. Azért ez nagyon kemény. Mások összejöttek erre a dalra, ők meg most mentek szét. Az Ozark című sorozat Emmy és Golden Globe díjas, még el is kezdtem én is nézni egyébként, aztán én 2 évad után meguntam, de mindegy. 2019. decemberében hozzáment a Foster the People frontemberéhez, akivel még évekkel korábban a Sundance Film Fesztiválon találkozott. Már később az Instagramon kereste meg, eljegyzéskor saját verssel kérte meg a kezét.
1: Ügyes!
0: Ez azért csodálatos. Az esküvőkön még egy külön erre az alkalomra írt dalt is elénekelt a feleségének, az első táncukhoz. Ahogy kezdődött a hír, mert ez annyira romantikus, hogy véget ért a házasságuk. Tehát mindez semmi ahhoz képest, hogy oda vannak. Pedig korábban rendszeresen megemlékeztek az évfordulóról, de törölték a romantikus bejegyzéseiket. Mark pedig minden 2024 előtti posztját eltávolította. Egyelőre egyikük sem árult el, hogy mi vezetett a szakításhoz, de amikor valakinek saját verset ír, aztán megkérdezed a kezét egy dallal, aztán törlöd az összes posztot, ami ehhez a nőhöz köt, azért az, tehát valami csak volt ott. Remélem soha nem kerülök ebbe a helyzetbe, ha igen, akkor én beszámolok részletesen, hogy mi történt.
1: Tényleg?
0: Abba biztosak lettek. Na, egy picit még maradjatok, jó? Stay a little longer, mert hogy Joe Corey és Galantis meg Izubizu a 31-en azért most fölteszi a pontot vagy a koronát erre az órára.

0: Sean Corey és a Still Longer a 31. Itt az óra véges szünet, hírek, időjárek, közlekedés, és egy csomó minden érdekesség, meg nagy meleg, és akkor utána folytatjuk az Opel-val is legellistát. Eskü!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Jövő héttől bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Az alacsony vízállás miatt hajó helyett buszokkal érkeznek a turisták. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve a vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között is. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort, Egyeket. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Annyira alacsony a Duna vízállása, hogy feltorródtak a szállodahajók Komáromban. A turistákat buszokkal viszik tovább Budapestre, hangzott el az RTL híradóban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján pénteken délután Komáromnál, a mérőpontnál, ami nem a meder alját jelenti, 10 cm volt a vízállás, a fővárosban pedig 47. Siklós Gabriella, a főigazgatóság szóvivője elmondta, a következő néhány napban várható némi csapadék a vízgyűjtő területekre. Az előrejelzések szerint a hétvégét a jövő hét elejétől néhány deciméteres vízszint emelkedés várható, de ettől függetlenül továbbra is nagyon alacsony lesz a vízállás a Duna magyarországi részén. A csatorna megkeresésére a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól azt írták, jelenleg Komárom térségében 7 szállodahajó várakozik. Ezen kívül is van több olyan szakasza a Dunának, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, és Budapesten is korlátozásokat vezettek be. Jelentős változásokat vezet be a 2026-os Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére a Heli Hungary Kft. A társaság közleményében azt állította, hogy a korábbi évek tapasztalatait és a lakossági észrevételeket figyelembe véve átszervezték a helikopteres transzferek útvonalát. A cég tájékoztatása szerint az utasfelvételeket idén már nem Budapesten végzik, hanem a fővárostól északnyugatra található Lupa Beach közelében kialakított helyszínen. A cél az, hogy a helikopterforgalom minél kevésbé terhelje zajjal a budapestieket. Közölték azt is, hogy a helikopterflotta egy része technikai okokból továbbra is használhatja a budaörsi repülőteret, azonban ezeknek az átrepüléseknek az útvonalát is úgy alakították ki, hogy lehetőség szerint elkerüljék Budapest sűrűbben lakott részeit. Augusztus 8-án Budapesten játszik a Real Madrid. A Magyar Szövetség Versenybizottsága pénteken adott tájékoztatást a harmadik forduló órarendjéről, amelyben az Eto-Ferencváros találkozónál nem szerepel konkrét időpont. A halasztást nem a két csapat nemzetközi kupa szereplése indokolja, hanem a fővárosi alakulat augusztus 8-ára meghirdetett felkészülési mérkőzése, amelyen a 15-szörös bajnokok ligája beggyőztes Real Madridot fogadja a Grupama arénában, írja a Magyar Hírlap. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 27 és 33 fok között valószínű. Tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, ezért vasárnap éjfélig lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Hétvégén a Kőbányai úton a Kápolna utcánál mindkét irányban lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. Ma és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fúti úton a Váci út felé a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert itt az útburkolatot javítják. Lezárták mostantól az Óbudai-szigetet rendezvény előkészületei miatt. Szakasz fokozatos és időszakos lezárásra kell készülni ma este 9:30-ig. A Szentháromság tér, Jezsuita lépcső, Hunyadi János út, Clark Ádám tér, Lánchíd, Pesti alsó rakpart, Kossuth Lajos tér útvonalon vonulásos rendezvény miatt. A Hungaroring környékén erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópálya mindkét oldalán, valamint a 3-as főúton is a Magyar Nagydíj miatt. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a szombati visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Mick Jagger. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát. Ava Max-szal ez a Királyok és Királynők a 30.

0: Teddy Sims is a Door, a 28. Jennifer Lopez és David Guetta, Save Me Tonight-ja pedig a 29. Na, hát akkor nézzük, Orsi megmente minket egy múltból előrángatott dallal.
1: Visszapillantó.
2: 15 évvel ezelőtt, 2011. július 23-án holtan találták Amy Winehouse-t. A 6-szoros Grammy-díjas énekesnő elképesztően tehetséges volt, a sikert azonban nem tudta kezelni, súlyos alkohol és drog problémái voltak. Halálát is ez okozta. Sajnos a 27-esek klubjába tartozik, mindössze 27 éves volt, amikor elhunyt. Amy Winehouse ezután Mark Ronsonnal érkezik, 2007-ből szól a Valerie.
3: Well,

0: Amy Winehouse és Mark Ronson Valerie-ét hallottuk. Istenem, szegény Amy Winehouse, mindig olyan szomorú leszek. Na ő például a 27-esek klubjába tartozik. Ő például kicsekkolt 27-nél, mint annyi más rock legenda, nem úgy, mint a hét sztárja. Mert hogy ez itt még mindig az Opelval is legelista, ahol Mick Jagger a heti menő. Az első angliai turnéjukon már olyan sztárokkal léptek fel, amerikai sztárokkal, mint Ike és Tina Turner vagy Little Richard. Ami azért érdekes, mert a Rolling Stones mindenki amerikainak gondolja, hogy jó, de Amerika, nem gyerekek, az London. Szóval ez egy angol zenekar, de már akkor Tina Turnerrel és Little Richarddal turnézta. Az amerikai sikerre várniuk kellett, 65-ben a Satisfaction hozta meg számukra, tudjátok, és ennyi a dal.
1: Jól érzi magát?
0: Jagger és Richards...
1: Menni fogasz.
0: Jagger és Richards folyamatosan átvette a vezetést, és Brian Jones-tól a dalszerzői tehetségük okán kezdtek egy kicsit eltávolodni. Brian Jones pedig egyre inkább elmerült a drogokban. Tudjátok, ezek olyan hétköznapi drogok.
2: De jó Isten.
0: A 69. júniusában otthagyta a bandát, egy hónappal később pedig holtan találták villája úszómedencében. És nem az volt a probléma, hogy nem tudott úszni, hanem abban az állapotban nem tudott úszni, amibe került. Szervezetében kábítószer és alkohol maradványai voltak, halálát balesetnek nyilvánították, pedig több összeesküvés elmélet is született, hogy nem véletlen volt az a dolog. Hát persze nem véletlen, hát hogyha valaki bemindenezik, és utána kitalálja, hogy kiszabadítja Willit a nagymedencéből, akkor azért történhetnek problémák.
3: Én csak hallottam.
0: Közben 27-dik folytatjuk innen Mick Jagger történetét, Sigala, Jacob, Neil Young, Kidron és a Riptide.

0: Warren és az Ordinária 25. A Keresem a házastársam című dal pedig a 26. Ray-től, köszönjük szépen. Porsi pedig hozza, amit megint a múltból. Hátha felrántjuk a zuhanógép orrát.
1: Visszapillantó.
2: Irány 2007, hiszen a mai adásban 19 évvel ezelőtti slágerlistáról válogatok magyar dalokat, minden órában egyet hozok. A 2007-es slágerlista 13. helyén Rúzsa Magdit anyázott, méghozzá a Hip Hop című dallal. Ezt indított.

0: Ruzsa Magdi, hip-hop. Na, hát hip-hop eltelt az idő, úgyhogy újra a hét sztárjáról Mick Jaggerről fogunk értekezni. Ugye ott tartottunk az előző résztartalmából, hogy Brian Jones sajnálatos módon elhunyt a saját medencében bemindenezve, két nappal az ő halála után tartották Mick Taylor bemutatására szánt Hyde Parki koncertjüket, tehát már az új gitárost pont két nappal később mutatták volna be a Hyde Parkban. Nyilván a sajnálatos fordulat miatt egy emlékkoncert is tervezték át az eseményt. Elég szép lehet új gitárosként úgy bekerülni a bandába, hogy rögtön egy emléket állít az előző gitárosnak, tehát valahogy Mick Taylor megugrotta.
1: Eljött az én idő.
0: Több mint 250 ezer rajongót mozgatott meg az esemény. Az segítek, 250 000 ember, igen.
1: Köszönöm.
0: Nem sokkal később volt a híres ingyenes koncertjük az Altmonti autópálya mentén, San Franciscótól 50 kilométerre. If you going to San Franciscótól 50 kilométerre, akkor megtalálod az Altmonti autópálya mentén azt a helyet, ahol a koncert káoszba és katasztrófába fulladt.
1: De jó ég.
0: Ugyanis a pokol angyalai voltak a biztonsági brigád, és hát sok mindent jelentettek, csak biztonságot nem. Meredith Hunter afroamerikai fiatalember ugyanis fegyvert emelt Mick Jaggerre, és a motoros banda ezt észrevette, és eddig még tök oké, tehát eddig tök jó. Tehát a pokol angyalai résen voltak. Meglátták, hogy valaki pisztolyt emel Mick Jaggerre, és hátba szúrták.
1: Mi?
0: Késsel. Többször.
1: De jó Isten.
0: A többiek meg megrugdosták. Tehát ez volt a biztonsági szolgálat. Lehet mondani, hogy leegyszerűsítették az ügyet. Értem azt is, hogy valaki mi a francnak lóbál egy fegyvert, nyilvános helyen, miért céloz az énekesre, és egyáltalán, tehát, hogy eleve nyilván ilyet nem csinálunk, de ha ezt észrevesztük, sem biztos, hogy egy hátbaszúrás, többszöri hátbaszúrás, meg megrugdosás lesz az az eszköz, amivel egyébként ezt kezelni kell. Ugyanis Hunter a helyszínen meghalt, Mick Jagger a későbbiekben pedig megtagadta az együttműködést a Hells Angels-tal. Megértem, ha most egy kicsit árnyaltabban látjátok ezt a dolgot, és azt mondjátok, hogy oké, de mi van, hogyha tényleg lelövi Mick Jaggert? A másik oldal azt mondja, hogy oké, mi van, hogyha csak hülyéskedett egy vízipisztollyal? Tehát, hogy mindenkit megértek, erre mondják azt, hogy sajnálatos a helyzet. Hát igen, lehet innen is nézni, meg onnan is nézni. A lényeg az, hogy valaki meghalt, és nem Mick Jagger volt az, úgyhogy tudjuk vele folytatni a későbbiekben, mert hogy most Ray Dalton és a Do It Again a 24.

0: Felix Jenő is Sushi Walk With Me a 22. Kígyó és a One Republic Chasing Paradise-a pedig a 23. volt, utóbbi két helyet rontott, úgyhogy még a múlt héten jobbak voltak. Na de Orsi egyre jobb, hétről hétre. Hallgassátok csak, mit hozott a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 79. születésnapját Carlos Santana. 8 éves korától gitározik. Mosogató fiúként dolgozott, mielőtt elhatározta, hogy ő bizony hivatásos zenész lesz. Fúziós rock zenéjével az 1960-as évek végén vált ismerté. Több mint 20 éves saját cipőmárkája van, és több mint 100 millió lemezt adott el világszerte. Egyik legismertebb slágere jön most, ez a Smooth 1999-ből.

0: és a Smooth. Köszönjük szépen, sima liba. Az is sima liba egyébként, köszönjük Orsinak, hogy folytatjuk az Opel Vali slágerlistát, és ezen a nyáron nem csak a slágereket hozzuk el nektek, tudjátok, hanem a legnagyobb koncert élményeket is.
1: Aha.
0: Éppen most Lenny Kravitz és Szil vár ránk a következő napokban és hetekben, illetve a Szigetre is nyerhettek jegyeket, ahol Morcsiba, Zara Lawson vagy éppen Luis Capaldi is fellép majd. És ez nem egy egyszerű nyereményjáték, egész nyáron tartjuk, és lehet, hogy a következő koncertre, ahova már nem kaptatok jegyet, rajtunk keresztül bekerülhettek. Úgyhogy hallgassatok, játszatok, aztán koncertezzetek.
1: Okay.
0: És hogy a várakozás ne legyen unalmas, ezért jön az I Don't Wanna Wait David Guettától és a One Republic-tól 21-en.

0: Holnap 18 órakor jön a hét 20 legnagyobb slágere. Opel Valli slágerlista a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Igen, emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledes szóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszoli.hu.
7: Indul a hőség, indul a szúnyog invázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
9: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
10: Miért jobb a Barcelona, mint a Real Madrid?
11: Azért, mert apukám is a Barcelonának szurkol, meg hát amúgy is szerettem jobban a Barcát, a Real Madridot meg utálom.
10: De alapból?
11: Alapból utálom, mert hát apukám a Barcelonának szurkol, ezért én is annak szurkolok, a Real meg azt mondom, hogy fúj Real.
9: Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre Egyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól elhatnak forgalomba, az új HÉV szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi idő azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a slág.

0: Kedves Sláger FM hallgatót, kezdődik a Sláger DJ. Szombat este van, és egy igazi házi buli veszi kezdetét a 90-es évektől. Egészen a közelmúltig a legjobb zenékkel, a legjobb táncolós zenékkel, remixekkel, mixekkel és táncbombákkal érkezem. Nagyszerű szórakozást kívánok minden kedves hallgatónknak!
1: Sláger DJ a lemezjátszóknál Nagy Attila.

Ez itt a Sláger FM, benne pedig a Sláger DJ a lemezjátszóknál, Náksi Attila, a legnagyszerűbb táncolós muzsikákkal, a 90-es évektől egészen a közelmúltig.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Lassan véget ér az első óra itt a Sláger DJ-ben, a Sláger FM-en, de ne menjen senki túl messzire, hiszen még egy órát pörgetjük a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jöjjenek vissza, várok mindenkit a hírek után!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerep a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉB szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki, a munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1%-ponttal nőtt. Az április-júniusi idő azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park strand camping, Tini strand, Velencei északi strand, Velence Korzó és Szabad strand, Velence Resort and Spa strand. A dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul a Sláger DJ.
3: Ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!
0: Sláger DJ a lemezjátszóknál Náksi Attila.

elmúlt két órában a Sláger FM-en a Sláger DJ pörgött a 90-es évektől egészen a közelmúltig, hoztam a legnagyszerűbb táncoló zenéket, táncbombákat vagy fesztivál himnuszokat. Minden dallam ismerős volt, és így is marad. Jövő héten újra találkozunk, pénteken jövök 8 órakor, majd szombaton is jövök 8 órakor. Úgyhogy vigyázzanak addig magukra, nagyszerű hétvégét kívánok, jó pihenést mindenkinek!

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szakmai egyeztetés indul a közmédia megújulásáról, azonnali segítséget kér az Országos Vérellátó Szolgálat. Teljes szélességében lezárták a Soroksári út egy szakaszát. A Sláger FM híreit hallják, Molnár Róbert vagyok. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium elindítja a szakmai egyeztetést a közmédia megújításáról. Ennek célja, hogy az észrevételekkel majd segítsék a nyilvános pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját, közölte a tárca. Mint írták, ebben a szakaszban kifejezetten a szakmai szervezetek véleményét várják. A szélesebb lakossági társadalmi párbeszéd később indul. A minisztérium álláspontja szerint egy ilyen egyeztetés elengedhetetlen ahhoz, hogy az új vezetés eldönthesse, milyen szerepet kíván betölteni a közmédia a következő évtizedekben. A minisztérium közvetlenül is megkeres több szakmai szereplőt, média szervezeteket, hírközlési szereplőket, nemzetközi szervezeteket, digitális platform és innovációs szakértőket, alkotói és kulturális szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint a civil, kisebbségi, vallási és marginalizált csoportok szervezeteit és képviseleteit. A miniszterelnök személyi védelmét továbbra is a készenléti rendőrség látja el a terrorelhárítási központ támogatásával szoros együttműködésben. Közölte a belügyminisztérium, miután a 24.hu arról írt, hogy információik szerint péntektől a TEK vette át a miniszterelnök személyi védelmét. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint ez már része a rendvédelmi szervezetek átalakítási folyamatának. Az országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat értelmében ugyanis előreláthatólag októbertől a személyi védelem az ORFK irányítása alatt tartozó, átszerveződő terrorelhárítási központ feladata lesz. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. A közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kilogramm testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Elszállították a Duna alacsony vízállása miatt a Margit híd középső pillérénél előkerült második világháborús lőszerhüvelyt, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete. A tájékoztatás szerint egy második világháborús 7,5 cm-es német tüzérségi lőszerhüvelye volt beszorulva a Dunánál a kövek közé. Vasárnapig teljes szélességében lezárták a Soroksári utat a Kvassai Jenő út és a Vágóhíd utca között a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztése miatt, közölte a Budapest közút és a BKK. A lezárás idején a Rákóczi híd fel- és lehajtói is korlátozottan használhatók, több busz terelve jár, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekedik. Jelentős torlódásra kell számítani, ezért Dél-Pest felül az M5-ös bevezető vagy az Üllői út használható. Állatát javasolják. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi, ez az ősi igazság mennyire él napjainkban, és ezt Németh Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
2: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval mi az igazság.
1: Tehát elég a színpadon.
2: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, ha hamar kiderül.
1: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház. Szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
2: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk.
1: Ami már bizonyított,
2: igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. No, szóval miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi Nyári Játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a címe, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen, ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-ben repülünk vissza, tehát a II. Világháború történelmi időjébe, az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom, vissza, és zajlik a II. Világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött, közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború, nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
1: Örök témák.
2: És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek. Tehát pont erről beszélhet, nem szerepként kéne megélni az életet, hanem hanem a lelkész feleségeként viselkedni, ahhoz méltóan, de itt egy valóságos szerelemről van szó. Tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már egy jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színház igazgatóként.
3: Széchenyi,
2: ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
3: És ez egy ilyen darab?
2: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkban, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábort én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogy beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ide emelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, erre az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Így tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lányjal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Salinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. És a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botránya paplaknak című előadásnak, a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légiszirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást, magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Tubb tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
1: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
2: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, hát ezt az előadást.
1: Ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
2: Igen, és most már erről, el is tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kiírva ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, vagy Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a Túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus dolog. A mi élet még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében. Tehát ott is már ez volt, sőt, hogyha úgy nézzük, akkor ugye ezt követte hamarosan a Balfácánt vacsorára című előadásunk, ami szintén nagy sikerrel megy, azt is Endrével közösen vittük színre, és most is ez van kiírva, de most már azt kell mondjam, hogy itt ami hagyomány egyfelől, ahogy te is mondtad, de kialakult ennek egy olyan csodás gyakorlata, hogy visszataláltunk a gyökerekhez kicsit, mert az egész csapatunk úgy működik, mint azok az igazán leggyönyörűbb emlékeink a Színművészeti Egyetemről, már akinek vannak szép emlékei a Színművészeti Egyetemről, nekem viszonylag kevés abból a 4 évből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdőket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mindez az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek ugye az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
1: Megoszlik a felelősség?
2: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megoszlik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az út eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a Fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a Fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik a az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott
1: abszolút,
2: játszik együtt.
1: Vagytok.
2: Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mind pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
1: szöveg már megy?
2: A szöveget tudjuk, igen. A szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy ugye úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Sokan azt mondják, színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik a munka, igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen.
1: Jól is szórakoztunk. Menet közben.
2: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson.
1: Aha.
2: És én szerintem meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván így vígjátéknak ez jót tesz, és ez nem komoly talankodást jelent, ez nem azt jelenti természetesen, de azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban.
1: Tehát a rossz energiák kerültek el benneteket.
2: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki, pont ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyárban, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó ide jönni a Fórum Színházba, együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy ilyen kis menekülő sziget. Bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni.
1: Wellness.
2: Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ, és abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödöllői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak a bizalom okán van így. Úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botrány a paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
1: Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
2: Azt nagyon közben remélem. Igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
1: baj, nem lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
2: minden információ.
1: Fontos információt, szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, a színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
2: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, örültem neked, és Kristóftól most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
4: Szabolcs. Nagyon örülök, igen, köszönöm.
1: Köszöntöm nagy szeretettel.
4: Köszöntök mindenkit.
1: az ország kedvenc orgona művészét. Hadd mondjak ilyen titulusokat.
4: Jaj, de kedves vagy. Hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok
4: hát, te mondtad.
1: Meg igen. Azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
4: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
4: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá Filharmónia Magyarország is?
4: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időkből ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei, és hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utód szervezett Filharmónia által szervezett orgona koncertek
1: Szeged?
4: Sora. Nem talált.
1: Akkor nem tudom.
4: Miskolc.
1: Komolyan?
4: Szerintem ezt senki nem találta volna ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán, így mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést tettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktuk mondani, hogy 15-20 leggazdagabb százalékába vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínába a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ez ember biztos között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fő zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kint múlik egyébként?
4: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri, aha, a művészt, akkor ad-e itinert, uh-huh, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
1: Tehát mint alkotó eldöntheti.
4: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van. A Philharmonia Magyarország sorozatában van, az orgonák éjszakája van, a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az orgonák éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete. Hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
1: igen,
4: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek, uh-huh, bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz, uh-huh, egy olyan hallgatónak, aki életében először orgona koncerten. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Uh-huh. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas, igen, dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy, uh-huh, filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad, igen, hozzá, és tovább, uh-huh, növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken, és válasszák ezt a programot, ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is orgonapont, az ország több pontján. Ugye a Philharmonia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt, egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
4: Így van, nagyon ajánlom. Ez
1: szép vállalás.
4: Applikáció letöltését, a Filharmóniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt, 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, akkor biztos, hogy ajánl lehet koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvén mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
4: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
4: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, igen, meg Fehérvár is, tehát aha, persze.
4: Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az Esztergomi Bazilikában, ugye, ami jelölve van a római Szentpéter Bazilikába, hogy eddig érne az Esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
4: Aha, ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már igyekszek sokat beszélni, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és hogy ez pláne, amikor valami olyan nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter. Aha. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az

0: része a helyszínen az enyém. Aha. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy, amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Tehát nekem kell hozzá igazodnom az ő szólóját megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell szép színesen kell megvalósítani. Aha.
1: A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
0: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik, és egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz, és azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
0: Hát természetesen koncert közben
1: nem. Oké, de utána?
0: Akkor még csak a taps erejéből, aha, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk.
1: Igen.
0: És meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad, mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék. Tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert napig vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek. Világos,
1: hát viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
0: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos. Okay. Jó.
0: Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám-e meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. Uh-huh. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Uh-huh. Most abba az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
0: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és

0: és befolyásol az is, hogy hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe. Aha. És akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
0: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között. Van olyan hely, ahol...
1: Neked ez... mi az, ami jobb ilyen szempontból?
0: Hát én mindkettőbe nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend.
1: Okay. És hogyha
0: Tehát két ez program darab... Függő, igen, inkább. Program függő.
1: Oké.
0: És de mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is. Így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem is tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakció van kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
0: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomba is, meg még több helyszínen az országba. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 igen, méterrel, 40-50 méterrel igen. messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: hát összetett ez nagyon
0: ez egy összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációját töltsék le a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
0: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, harmonika is társa
1: pont, az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcsról most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diákalbérlet piacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentős szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak októberre mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegély nyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztúriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsájtották, krízis központokkal segítenék a közterületi problémák kezelését. Elindult a főszezon a budapesti diák albérletpiacon. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Több fővárosi múzeum vezetőjét is elbocsátották. Azonnali hatállyal felmentették az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatóját, írta a 24.hu. A döntés a kulturális háttérintézmények átfogó átvilágítása után született. A menesztett vezetők Bernárd Zsolt, Rózsa Dávid és Cselovszky Zoltán. A Szociális és Családügyi Minisztérium mobil tímekkel és krízis központokkal segíteni a közterületi problémák kezelését. Olvasható a tárca által a kormány.hu felületén megosztott közleményben. Mint írták, a kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében július 20-ától 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelent és szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult a főszezon a diák albérletek piacán. A fővárosban 200 ezres havi díj alatt nem találni lakást az egyetemi központok közelében, Miskolcon viszont már 100 ezer forinttól vannak ajánlatok. A most következő időszakban akár 5%-kal is nőhetnek a bérleti díjak, mondta Molnár Zsolt, egy nagy hazai bank területvezetője. Az érdeklődések száma közvetlenül a ponthatárok után 30%-kal ugrik meg, a piac pedig majd csak október. Mérséklődik, amikor 2-4%-os csökkenés is jöhet. Mentőhelikoptert is bevetnek a Forma 1-es Magyar Nagydíjon a résztvevők biztonsága érdekében. A Hungaroringen már hétfő óta folyamatos 24 órás felügyelet működik. A versenynapokon 13 mentőautó, egy mentőhelikopter, valamint egy belgyógyászati és traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia áll készenlétben. A nézők biztonságáról további 18 mentőegység és 5 gyalogos elsősegélynyújtó páros gondoskodik. Körözött taxisofőrt fogtak el a rendőrök Budapesten. Közel 70 taxist ellenőrzött a rendőrség a közelmúltban Budapest több kerületében a BKK és a Nemzeti Közlekedési Hatóság közreműködésével. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint valamennyi sofőrnél negatív lett az alkoholszonda. Egy körözött taxist elfogtak, egy másik sofőrt pedig a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt bírságoltak meg. 10 esetben eltérő tarifa, szabálytalan viteldíj, fizetési probléma vagy terminál hiány miatt készült jegyzőkönyv. A rendőrség közölte, hogy a hasonló ellenőrzéseket a jövőben is folytatják. Kedtől augusztus 2-áig vasárnapig előre tervezett karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M4-es metró. Csak a Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem állomások között közlekedik. A Szent Gellért tér műegyetemtől a szerelvények a peron keleti pályaudvar irányú oldaláról indulnak Kelenföld vasútállomás felé. A BKK azt ajánlja, hogy a 2-es metróval budafelé utazók ne szálljanak le a keleti pályaudvarnál, hanem menjenek el az Asztóriáig, ahol aztán a 47-es, a 48-as vagy a 49-es villamost választhatják. Vasárnap már számítani lehet kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli-délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertján hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Egyeztet a kormány az üzemanyagellátásról az iparág szereplőivel. Új vonatok állnak forgalomba a Budapest-Sopron vonalon. Lezártak több strandot is a Velencei tónál. Híreinket hallják, Molnár Róbert vagyok. Hétfőn tart egyeztetést a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel, közölte a szövetség. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium közlése szerint a tárca újabb egyeztetést tart az iparági szereplőkkel, amelynek során a minisztérium elsődleges célja a hazai fogyasztók ellátás biztonságának megőrzése. A szövetség hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon és biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadható alkalmazása. Tudomásul kell venni Magyarország méreteit, adottságait vagy azok hiányát, kiszolgáltatottságunkat a nemzetközi hatásoknak. Az árak begyűrűzését nem lehet ársapkával büntetlenül megállítani, mert az eredmény borítékolható, figyelmeztettek. Kis benzinkutak mennek tökre vagy zárnak be, esetleg minimálisra korlátozzák üzemanyag eladásaikat. A nagyoknál felgyülemlik a forgalom, a logisztika megroppan, és minden szereplő rosszul jár, tették hozzá. Jövőre a Gyesebnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsonypadlós, büfi automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid hozzátéve. A bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos, vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Salgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A miniszter megerősítette, hogy a nagyobb kapacitású 4-500 ülőhelyes motorvonatok 2030-tól állhatnak forgalomba, az új HÉB szerelvények gyártása 2028-ban kezdődhet meg. Júniusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.646.000 főt tett ki. A munkanélküliek száma 214.000, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A foglalkoztatottak száma egy hónap alatt 8.200-zal, egy év alatt 66.000-rel csökkent. A munkanélküliek száma május óta 5.200-zal, a ráta 0,1% ponttal nőtt. Az április-júniusi időszakban, azaz a második negyed évben a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4.633.000 volt, ez 28.000-rel elmarad az előző év azonos időszakától, és 7.600-zal az előző három hónapos időszaktól. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. Jelezték, hogy csütörtöktől a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárt Park Strand Camping, Tini Strand, Velencei Északi Strand, Velence Korzó és Szabad Strand, Velence Resort and Spa Strand. A dunaújvárosi Szalki szigeti szabad strandon péntektől tilos a fürdőzés. Vasárnap viszonylag friss lesz a reggel, a minimumok 9 és 19 fok között alakulnak, északkeleten lesz a leghűvösebb. Napközben a naposabb délelőtti órákat követően délután nyugat, délnyugat felül megnövekszik a felhőzet és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk. You

0: amikor nem mentem moviba anyuékkal, ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.
2: Üres a fal és üres a kép, üres az ágy és üres a szék, üres

0: Reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 5-én szerdán 19 órától jön a Fedáksári ügy, vagy Minden jegy elkelt című rendkívül népszerű előadás a Magyar Színház művészeitől, de ezúttal a város majori szabadtéri színpadon. Oll Tamás darabjáról van szó, aki egyébként a Karinthy Színház direktora, de imád alkotni. No, ezúttal a primadonnáról írt, akit feledésre ítéltek. Fedáksári ugyanis a Magyar Színház történet ünnepelt primadonnája volt, szenvedélyes művész, az operett színpadok királynője. Mégis hamis vádak alapján koncepciós peráldozata lett, és már évtizedekkel később felmentették, nevét máig nem rehabilitálták. Oll Tamás zenés életrajzi tragikomédiája árnyalt képet ad egy legendás női sorsáról, és rajta keresztül egy egész korszakról. A darab középpontjában az idősödő, vidékre száműzött Fedák áll, aki visszatekint életének kulcspontjaira, pályájának diadalaira, viharos kapcsolatára Molnár Ferenccel, a kegyvesztettségre és a méltatlan tárgyalásra. A látványos, zenés előadás csillogó operett slágerekkel és személyes tragédiákkal meséli el egy ikon felemelkedését és elfeledését. Minden jegy elkelt, Fedáksári népbírósági pere egykor valódi szenzációnak számított, amelyet az egész ország lélegzett visszafojtva figyelt. A tárgyalás társadalmi eseményé vált, ahová az érdeklődők úgy kapkodták el a jegyeket, mintha egy ünnepi bemutatóra készültek volna. A Magyar Színház színpadán egyébként már bemutatott darab, ez a különleges élettörténet szólal meg, mellette felcsendülnek az operett műfaj legnagyobb slágerei is, többek között a Hajmási Péter, a Hajmási Pál, Stux, maga Vérbeli Párizsi lett, Mágnás Miska, Bob Herceg, vagy legyen a Horváth Kertben Budán. Az alkotók Kubik Anna, Soltész Bözse, Csikós Máté, Kis Anna Gizella, Hauman Máté, Csankó Zoltán, Rancsó Dezső, Fillár István, Varga Szilvia, Nagy Petra, Keresztyén Tamás, Lahovics Edik, és ott van Fellinger Domonkos is. Kedves hallgatóink, szívből ajánljuk mindenkinek.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Biztonságosabbá tennék a belső kerületeket, ötszörösére nőtt a vízfogyasztás Budán a hőhullám alatt. Busz és személyautó ütközött a fővárosban, a kocsiban ülők elmenekültek. Molnár Róbert vagyok. Magyarország jövője a fiatalok kezében van, történelmi feladat vár rájuk a Tisza párt által kialakított önkényuralmi rendszer felszámolásában. Hangsúlyozta Orbán Viktor volt miniszterelnök Tusnád fürdőn, amikor a közönség soraiból érkezett kérdésekre válaszolt a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor záró napján, szombaton. A Fidesz elnöke szerint pártja a 40 évnél idősebbek körében néhány százalékpontos különbséggel megnyerte az április 12-i parlamenti választást. A 40 év alattiak esetében viszont súlyos vereséget szenvedett. Elemzésük szerint a fiatalok 19%-a szavazott a Fideszre, 75%-a ellene. Új intézkedéseket jelentett be a Szociális és Családügyi Minisztérium a budapesti belső kerületek közbiztonsági problémáinak kezelésére. A tárca a rendőrséggel együttműködve mobil szakmai tímeket és krízispontokat hozna létre, hogy a közterületeken élő vagy segítségre szoruló emberek gyorsabban jussanak megfelelő ellátáshoz. A kormány a budapesti belső kerületek közbiztonságának javítása érdekében 30 napos fokozott rendőri ellenőrzést is elrendelt. A helyzet kezelésében a szociális tárca is aktívan részt vesz. A rendőrséggel együttműködve olyan megoldásokon dolgozik, amelyek a közterületeken jelentkező szociális és szenvedélybetegséggel összefüggő problémák hatékony kezelését szolgálják, írta honlapján a Szociális és Családügyi Minisztérium, amely rövid távon több konkrét intézkedést is elindított. A budai kerületekben ötszörösére nőtt a vízfogyasztás a hőhullám alatt, míg a lakótelepeken alig változott. A fővárosi vízművek a hőségnapokon csúcsfogyasztást regisztrált, de területenként nagyon eltérő volt, hogy mennyivel növekedett az átlagos fogyasztás. A tömbházas lakótelepi területeken csak néhány százalékos volt a különbség, de budai kerületekben voltak olyan részek, ahol az ötszörösére emelkedett a fogyasztás az átlagoshoz képest, ami összefüggést mutat az ingatlanok zöld felületeivel is. A melegben nagyon sokféle lehet a vízfelhasználás, a kertek locsolásától kezdve a medencék töltésén át a betonfelületek hűtéséig bármi előfordulhatott, írja a Telex. Süllyedni kezdett egy 70 tonnás sétahajó az Erzsébet híd Budai hídfőjénél a Dunán csütörtökön éjjel. A Tények információi szerint mintegy 85 ember tartózkodott a fedélzeten, akiket az utolsó pillanatban sikerült biztonságban partra juttatni. Ezután órákon át tartó mentőakció kezdődött, mert attól tartottak, hogy a hajó teljesen elnyeli a Duna. A helyszínre a Pest megyei